0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: rockinform.hu.

Köszönjük szépen, most pedig egy új szám következik, amely a túlélést hivatott biztosítani. Tudjátok, hogy minden ember nagyjából úgy működik, mint a patkányok, nem kell hozzá semmi más, hogy túléljünk mindent, csak az, hogy azt higgyük, hogy akik körülöttünk vannak, vagy akik nem a legjobb barátaink, és nem annyira sajnáljuk őket.

0: rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021 februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

0: Köszönjük szépen, a következő szám az SARS-ról szól. Nagyon könnyű SARS-ról dalt írni, mert csak azt kell mondani, hogy SARS-ról, és egy csomó embernek már összeszorul a szíve.
1: Rockinform.hu
2: Rockinform.hu
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza a 2021 februárjában.
2: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
2: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: Rockinform.hu
2: Rockinform.hu

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rockmagazin online tért vissza a 2021 februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: rockinform.hu.
0: rockinform.hu.

jest, és jött el a szőtőket. Láttak, hogy ott valamit 200-al előznek, Ferrari Porsche-kat és Porsche-k viszont. Gondoltak a lüktető élet el a viszony, ide elkezdeni

Utoljára Hakapeszi ma kibontotta ilyen vadul a magyaros csokoládét, ahogy én próbálom felidézni a számakkordjait. Ezt azért próbáltam ilyen vicces lenni, mert most olyan szám jön, amit még...

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt talál.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell. Rock

0: Köszönjük szépen! Jó estét kívánunk! Ez itt a Kispál és a Borz csendesülős zenekar. Engedjétek meg, hogy bemutassam a zenekar gyorsan, hiszen vagyunk néhányan olyanok is a színpadon, akiket esetleg nem ismertek. Diósidi Ákos, őt talán igen. Zongora, egyéb hangszerek. Szabó Attila, a vonós szekció fővonósa. Pál István Szalonna, a nagyszerű primás, és Kunos Tamás Brácsa. A zenekar új dobosa, Bóra Áron. A zenekar régi dobosa és új ütőse, Tóth Csüli Zoltán. És a zenekar örök vendégművésze, Leskovics Gábor. Köszönjük szépen! Most pedig egy olyan dalt játszunk, ami mind húsvétkor, mind karácsonykor roppant akkor.
1: Rockinform.hu
2: Rockinform.hu
1: A 92-ben alapított legendás rockmagazin online tért vissza a 2021 februárjában.
2: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
2: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

Köszönjük szépen, most pedig villanyok lekapcsolódnak, és kezdődik egy pár olyan szám, ami sötét, de az igazi. Félni nem ér.

0: Monsieur Stéphane!
1: Most aztán iszonyú nagy fény van, aztán utána megint sötét. Most már teljesen sötét van. De a sötét néha jó arra, hogy eljátszunk ilyen szép istenes dalokat. Egyébként nyilván a három szeletre vágott Kispál életmű, ha lehet ilyet mondani, azért merült fel annak idején, mert hogyha csak egy lett volna, mondjuk egy koncert, akkor ugye mindig, akkor eljátszottuk volna a Zsákmányatot, az MS-ét, a Hústrágó időt, meg ez, az összes ilyen. És akkor az ilyen jó számok, mint például ez, ezeket nem játszottuk volna el. Kicsit diszonáns, de azért szép is. Ráadásul ez egy ilyen istenes darab lesz, majd ördögös is, de ez most egy ilyen istenes.

köszönjük, hogy... Tudjátok mit. A következő dal is egy hát ilyen viszonylag ritkán játszott, mondjuk úgy, hogy szinte ismeretlen dalunk, persze szerepel egy lemezen, a Turisták bárhol című. Ahol úgy 2003-ban már akkor is arab terroristának öltöztünk, de hát ez már régen volt. Na, minden esetre én jó szívvel emlékszem arra a fiatal emberre, akiről ez a dal szól. Mondjuk magamról én írtam, talán lehettem 13.

Hát ugye mondtam, istenes szám volt, akkor most jön az ördögös. Amit hallottok most az elején, ez itt az annak idején, amikor írtuk ezt a dalt, egyébként egy ilyen Cseh Tamással közös estre készültünk akkor, és egy Cseh Tamás dalnak a feldolgozása lett volna, ez aztán lett belőle egy önálló dal, de ez itt, amit most először bejátszásként hallottok, ez akkori első hangfelvétel ennek a dolognak. Csak azért, hogy abból induljunk el.

amekkor váratlanul feljön a nap, és kezdetét veszi egy új, amely még csodálatosabb lesz, mint az előző.

0: Hát igen, ez a kicsit had mindig egy óriási sláger volt. Egészségetekre!
1: Egészségetekre!
0: Most pedig Diósi D. Ákos elővezeti, hogy milyen egy technikai, könnyű technikai tus. Azt hiszem.

Dispara, András! Egészségére! Kérem szépen, most pedig egy dal, amellyel már-már Paulo Coelho-i magasságokba süllyedtem egészen fiatalon. Mutatom, rengeteg szép bölcsesség van benne.

0: Köszi, köszi, köszi!
1: Köszönjük szépen! Bírjátok még, minden jó? Szóljatok, ha unjátok magatokat, akkor kicsit kereplőzök. Figyeljetek, a következő számnál például iszonyú önkritikát gyakoroltunk, azt mondtuk, hogy ezt szeretjük, ezt a számot olyan kis aranyos, vagy minden, de azért kétszer meg is lőtődik benne a szöveg, akkor inkább csak ugye felét játsszuk el. Na mit szóltok? Mondjuk innen, hogy Kispi, kész vagy? Várjál, hogyan? Ez az, figyeljetek. Szöveggel akarjátok az elejét, vagy szöveg nélkül? Úgyis a közepéről kezdjük, úgyhogy mindegy. Majd egyik nap azt találom ki, hogy másnap százolnak. Várjál, így van valahogy? Megvan, én nekem megvan. Figyelj, egy, két, három, egy. Majd egyik nap azt találom ki, hogy másnap százon én nyerek, és nőgyek vesznek körül, de nem szeretek egyet sem, tehát párszor győzök, de már csak megszokásból. Aztán egy másik nap tovább futok. Tiszta erőből, ahogy csak tudom, amíg csak fel nem bukok. Lélegez, mondják a doktorok, de én akkor már tényleg...

Most pedig egy olyan dal következik, amiről a Kispi azt mesélte nekem, hogy a rajztanár bácsi, a szegény kislányával elemeztette ezt, vagy mi volt, Kispi? Ja igen, rajzfeladatnak adta föl, azt mondja, hogy mi jut eszébe a csigáról.

Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, most pedig egy olyan dalt játszanánk el nektek, aminek a zenekar annak idején köszönhetett egy nagyon szép, tartalmas kirándulást Magyarország egyik legszebb táján, és egyben újra és újra kísérletet tennénk e dal kapcsán a magyar nemzettest egyesítésére. Bár most a futballisták egy kicsit belehúztak, de hát azért mi sem maradhatunk le. Ez annyira óriási kísérlet, hogy a refrén az ráadásul nemzetközi nyelven van, hogy tudjuk együtt énekelni. Ja, az az ember meglepetése, hogy ezzel a dobba kezdi. Ez a sámán dobolás, vagy ez mi? Ja, hogy a... Nagyon jó.

És a nagy globális kitekintés után, melyel talán újra egyesült a magyar nemzettest, most következik egy erősen individualista darab, mely arról szól, amikor egy fiú ágyában alszik, amelyik nem az övé. Már hogy a fiú sem, meg az ágy se. Látszólag homoerotikus darab, de egyébként igen. Nem mondhatok semmit, de léthazugságban élek, s a képetekben nyomnám, kicsit meghalnátok, semmi komoly hangos Béla, ez köszön, de tényleg.

Kispi mindig azt szoktam mondani, hogy játsszuk azt a csíkfeldolgozást. Ez volt az. Na, akkor most következik egy olyan dal, amelyik szerintem a Kispál és a Borz talán utolsó négy dala közül a kedvencünk. Az a címe, hogy a többiektől szép az élet.

Érzitek a terápiás hatását a dalnak? Ahogy így lassan együtt elmondtuk a végén. Mondom, hogy nem fáj. És ugye nem. Egyből. Ezt tudja a pop. Na, figyeljetek, azt megismeritek, hogy amikor a Diósi elkezdi azt a fájt játszani, amit én találtam még valamikor egy Sun Forge-ba, és ebből lett a dal. Majdnem olyan jó, mint egy

0: szerelem születtem.
1: Az se rossz.
0: Na figyeljetek, de van még egy annál is jobb.

Ma a túl sok a legjobba. Köszönjük szépen! Érezhetően a vége felé vagyunk, érzitek? Tartalmilag, ahogy így fel van építve a műsor, ez így... Hát jó, nem azt mondom, hogy húsvágó meg a hídverő, de azért... Szövegben ott vagyunk a végénél. Mutatom. Ez tényleg az utolsó szám, hogy most jön. Hát kicsit hatásvadász szerintem is, de hát most mit csináljuk? Ebben a korban az ember rámegy a hatásra, meg annak a vadászatára. Ha ez a vég... Ez egyszerű, de szép.

Jó, így is vége lehetne, de ez olyan, olyan mint hogy elvágták volna, nem? Folytassuk?

Én tudtam, mi lesz a végén. Köszönjük szépen! A zenekar utolsó előtti, ám majdnem legjobb dobosa. Bora Áron. A zenekar utolsó, ám majdnem legjobb dobosa. Második legjobb. Az egyik legjobb. Mihaly Kábel. A zenekar állandó és egyben legszebb vendégművésze Leskovics Gábor. ...1996-tól működött közre, aztán később mondjuk úgy, hogy beette magát a zenekar szövetébe. Diósi D. Ákos az utolsó billentyűse a zenekarnak. És a világ talán legjobb, de a Kispál és a Borz mindenképpen elmondható, hogy a Kispál és a Borz legjobb dobos a Kispál András! És nem gyakorolt erre most. Tehát ez gyakorlás nélkül. Egyben a világ második legszerényebb gitárosa. Gyere András, hajolj meg azért, hogy lássanak, mert a dob mögött nem látszol olyan jól. Tudja pörgetni a dobverőt, ezt ma tanulta. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, csodálatos nyarat nektek, csodálatos fishingelést, és hát természetesen csodálatos Magyarországot, amíg tart ugye legalább az EB. Sziasztok!

annyira belejöttünk, hogy megbeszéltük, hogy jövő héttől akkor turné.

van egy népdal egyszerűségű dalunk, ami igazából nem futott be olyan óriási karrier, de most én hirtelen még utolsó leheletével rátok bocsájtanám. Ha gondoljátok, ez azért jó, mert akkor olyan mindenki nagyon pozitíven fog távozni. És azért az nem rossz érzés most, főleg ma, nem? Hm? Na, akkor megtanítom. Csak a refrényét.

0: Erika, tud, megy. Meg neki megjegyezte? A dallama az nagyjából ennyi lesz, tehát azért nem bonyolítjuk túl. Akkor kezdjük el, nem? Hogy kezdődik ez, Lecsó?
1: Csak a nagyon szerelmes lányok.
0: Ez már lemezminőség.

ezzel a pozitív üzenettel a szívetekben. Közben azon gondolod, hogy most ez pozitív vagy nem pozitív, minden esetre a lényeg az üzenet, nem? Köszönjük szépen, hát lassan elfogyott minden, ami már a tervezett volt a részünkről. Ti azért ne fogyjatok el, érezzétek jól magatokat ma, meg ami vissza van. Köszönjük szépen!

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza a 2021 februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt talál.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

Szevasztó! Ú, mennyi kezetek van? Színpadon a Kispál és a Borz. Színpadon a Kispál és a Borz.

0: Köszi szépen! Illetve mi köszönjük... Már eleve azt is szeretném megköszönni, hogy én azt hiszem, még sose hallottam ennyire egyöntetően ezt a szöveget, pedig nem volt egy különösebben nagy, kispáls, úgymond sláger. De itt az előállók én szerintem jobban tudják a szöveget, mint én. Jól vagytok itt elől is, mert látom, van néha egy kis izé, hogy néhányan eltűnnek, aztán visszaemelkednek. Vigyázzatok magatokra, tudjátok, sokan vagyunk, de a sok jó ember az, mint tudjátok, a viszonylag kis helyen is el kell, hogy férjen. Na, te ilyen kifli, az mehet, az jó?
1: Köszi a bizalmat.

Kings para Londres. És most rámegyünk a szívszorító számokra, figyeljetek! Nagyon... Ez annyira érdekes. Ja. Nem értettem, hogy miért jön felém egy ilyen... Egy bebugyulált bugyi, de most már rájöttem, hogy ez egy kamera, csak a másik oldalát fordította felé. Ugye, összeszorul a szíved, fogja sokszor énekelni az énekes. Már az énekes egy és az énekes kettő is, mert hogy bizonyára észrevettétek, hogy a Kispál és a Borz eredeti felállásához képest van némi változás. Velünk van multi-instrumentalistaként Császári Gergő! Na!

És ezzel még nincs vége a bravúroktól hemzsegő vokális megoldásoknak. Most egy egyszerű dal következik viszonylag, de nem az az egyszerű dal, amelyeknek az a címe, hogy egyszerű dal, hanem ennek az a címe, hogy a Vadnyugat története Indián szemben. Tehát a címe semmiképpen nem egyszerű, viszont alkalmat teremt e dal ahhoz, hogy mivel nem kell benne basszusgitároznom, ezért végre szemtől szembe énekelhetünk egymásnak. Mi a véleményetek? Na, tegye fel a kezét, akinek van! Jó. Tegye fel a kezét, aki készen van arra, hogy beszámoljak és elkezdjük ezt a gyönyörű dalt! Valaki állandóan be akar dobni engem sörrel. Vagy üres sörös dobozzal. Vagy sörös, mi ez? Visszaváltható, izé? Mennyibe kerül? Azért így támogatnak engem? Mennyi egy ilyen sörös üveg? Sörös doboz. 2? 4? Pazzeg, meggazdagszanak rajtatok. Ne hagyjátok! Na, fel azt mondja, hogy úgy is tartottam? Mivel ez 6-8-adban van, ezért úgy fog beszámolni, hogy 1-2-3-4, 1-2-3-4, jó? És akkor kezdjük, jó? Na. Azért azt nézem, hogy meglehetősen komoly erők kiszorították innen a jó csajokat, és csupa faszi áll előttem. Csak az első sorban azért van még egy-két préselődő gyönyörű lány, de hát ez már csak ilyen. Sajnos az a helyzet, hogy ahogy öregszünk, úgy egyre nagyobb lesz az életterünk. Na, figyeljetek, egy-két há. Fejéreket forgatok meg, a földön kiterítve fekszenek. Én a töröm, keresem már, nem kenyerem a dicsérés. De hát megint győztem is a gyerekkor, amíg tartott. Vinetuként begyűjtöttem sok-sok igen, sok szőkös kartot. És szilajló is, vörös felhő, tárciú is voltam néha. Megülő bika, az tényleg győzött, bár elég régen még a sebesültér nevű patak jut eszembe nekem így most. Ott meghaltunk, mi is páran, de főleg az volt igen kínos, hogy amikor elfelejtettek, arra terült, súlyos voltam, nem láttam volt az életé, és látom, hogy valami pól, de így most, hát nem tudom, ha meg lenne, nem én magam, s nespökölődnék, s elindulnék nagy szellemként, rendet rakni a világba, ahol baj van, Robi útként, lőnék én minden irányba, ahol meg jó, ott kis kabát, lennék egy milliómos fián, vagy télapó, hogyha lehet, télapó, ha lott indián. Ja, öreg koromban ez már nem fog menni. Figyeljetek, viszont... Na, az van, majd azt akkor mondom. Köszönjük szépen, igazán nagyon szépen énekeltetek, különösen az előállók. Ezek közül is meg kell dicsérjem a csíkos pólós Esztert. Látszik, hogy nem az első koncerted. Eszter! Akkor a következő dalt engedd meg, hogy neked küldjük sok szeretettel, illetve azoknak, akik köztünk vannak, és mind-mind Eszter névre hallgatnak. Többek között a lányom is. Következő buszon.

Sissy Simple! En PGC!

Közi! A gyönyör tajtékos hullámai csapkodták végig a hátatokat, éreztétek? Egészségetekre! Mi is jön most, András? Földtörténet. Később?

Köszönjük szépen, nem tudom mennyire lehetett észrevenni, de ahogy ezt előre is elmondtuk néhány fórumon, az első három albumról játszunk most dalokat, ez a Kispál eredeti felállás, ugye. Azért most bekerül egy kakukktojás is. Ezt a dalt még együtt írtuk, de aztán az ötödik lemezen jelent meg. De elkezdtük így, amikor próbáltunk, így eszünkbe jutott, elkezdtük játszani, és picit átírva most eljátszanánk nektek, ha megengeditek. De például az ötödik album többi dala az majd csak jövőre kerül elő, ha gondoljátok. Ennek az a címe, hogy Daltea. Illetve nem, ez a rövidített címe, Dalteázáshoz.

Köszönjük szépen, bár ez bor. De a daltájázáshoz című dalt hallottátok, egy ilyen 21. századi verzióban, most pedig következik egy Forradalmár című, amelyik 1987-ben keletkezett, még kimondani is nehéz, de valóban így volt, és ha becsukom a szemem, érzem, újra ifjú és csodálatos lobogóhajú srác vagyok. Ugye ti is ezt fogjátok érezni közben? Már főleg a... Várjál, András, várjál! Azt akartam mondani, hogy főleg azok, akik fiúk. És tegye fel a kezét, aki már élt akkor. És tegye fel a kezét, aki... mondjuk... már elvégezte az általános iskolát. Aha, így már kevesebben vagyunk, jó van. Ennyit a tömeg... piackutatásról, vagy hogy hívják ezt? Igen, azt hiszem így. Forradalmár.

Bírjátok még! Újjá! Most még mélyebbre ásunk a múltban. Egészen, azért nem megyünk le a, mondjuk az eocén korszakig, de mondjuk ugye a 60-as éve. Ez az.

0: köszönjük szépen!
1: Kértek, azzal, hogy most következik egy óriási mutatvány, nem a mi részünkről, hanem a Dió részéről, aki eddig a zenekart kevert, és most állítólag föl kéne jönni a zongorázni. Azt beszéltük meg a koncert elején, hogy kitalálunk... Hát a jazz nem akarunk játszani azért, gondolom. Tegye fel a kezét, aki szeretné, hogy csak jazz játszunk. Na végre egy normális közönség, amelyik szereti a jazz-t. És aztán tegye fel a kezét, aki szeretné megnézni, hogy a Kispál az hogy táncol üvegfal mögött. Végre egy normális közönség, aki szereti a jazz balettot. András, akkor ne haragudj, gyere, amíg a Diósi fölér, addig szórakoztasd tánccal. Figyelj, az ég a baszik, le fogod égetni a hajadat. Annyira hülye, baszik. Betette az égő cigit a füle mögé, és már gyullad föl a hajad. Ja, ez lázadás, értem. Jó van. Hülye, örülj neki, hogy még van hajad. Na figyeljetek, drámai és teljes csöndet kérünk. Ez csak úgy megy, mert ez nagyon veszélyes mutatvány, ebbe bele lehet halni, véletlenül összetöri az üveget és elvágja a kezét. És akkor nem tud többet gitározni. Ne kiabáljatok, mert így nem tud koncentrálni. Csönd! Fazek, ez már az, András? Ez geci jó. Igen. Ne! A cigánykereket ne, András! Tudod? Bazzeg, de... Van tartalék gitáros? Jó. Cigánykerekben egyébként én vagyok a profi, azt megmutatom.

És ez még semmi. Most jön Brajtigan Gábor, aki... Most jön Brajtigan Gábor, aki azt kérte tőlünk, hogy egy Ardiles challenge szeretne bemutatni, amely Ardiles az egy... Akkor volt egy argentin futballista, amikor a Gábor fiatal volt, és ez így beragadt neki, hogy ezt ő is meg tudja csinálni. Nagyon sokáig gyakorolta, amíg összejött. Kérlek, 20-valány év munkája van benne, kérlek, tekintsétek meg. Tessék, Gábor. És utána azt mondta, ha nem sikerül, akkor berúgja a labdát. Több 10 000 forintot ér. De ott csinálod? De ott nem látsz senki. Látjátok ott? Várjál, ne, Ricsi, elrúgod a labdát véletlenül. Á, bazd meg. Hát ez meg, adjátok vissza. Megmutassam, mit akar tulajdonképpen. Én még dekázni se tudok, úgyhogy... Na?

0: minden lehetett volna belőled, bazd meg! Én ezt csináltam nagyjából futballmeccsek alatt is. Na, fölért a Diósi? Vagy még csak... Áh, fölért a Diósi. Köszönjük szépen, mutatványok után a jazz helyett Diósi Ákos.
1: Akit fellöktem útközben, elnézést kérek.
0: Én javasoltam neki, hogy jöjjön így a közönség hátán, de esetleg úgy visszamehetsz, hogyha akarod. Vállaljátok? Én egyszer életemben, én mindig ilyen félős fiú voltam, és egyszer Miskolcon annyira szeretett engem a közönség, éreztem, hogy szeret, hogy így beugrottam a közönség közé, és így elkezdték így húzigálni le a pólómat, azonnal meg is fulladtam, mert így tudjátok, így elkezdték hátrafelé húzni, és így próbáltam úgy csinálni, mint ez kurva jól, de közben meg nem kaptam levegőt. Mire észrevett egy technikus, és végül is visszahúzott és megmentett. Úgyhogy erre vigyázzatok, ha véletlenül az Ákos közétek ugrana, és föladnátok a keverőpultig, akkor ne húzzátok össze-vissza az ingecskéjét, hanem finoman tapogassátok a mogyoróit. Köszi!

0: és az, vagy volt.
1: Volt a világ vége, és hát az hogyan lehet úgy. Nevetnék, ha bejönne emberek.
0: Bejött volna emberek.

abból is látszik, hogy nem szabad olyan dalokat írni, amiben konkrét évszámok vannak, mert egy idő után elvesztik az aktualitásukat, nem? Most szegény Ágos ennyiért jött vissza abból a nagyszerű helyről, ahol volt, ahol gyönyörködhetett bennünk. Na hát mindegy. Diósi Ágos, köszönjük szépen! Nem meri, nem meri. Na. Figyeljetek, egy jó levesek porból. András, málházátok fel a kisfit. Ez a fekete gitár egyébként szerintem jobban szól, mint a fehér, nem? Ezt nem a Gézától vetted, ugye? Figyeljetek! Óriási jelennel belevetjük magunkat a következő dalba, mégpedig így, hogy...

Micsoda gyönyörű szólamvezetés! Most pedig jöhetnek a rumpaladák, nem? Egy lassú 80-as évekbeli gyönyörű rockballada, visszarúgtátok a labdát, ezzel még én is meg tudom csinálni az Ardiles-csel. Kérlek benneteket, hogy adjátok vissza a labdámat. Köszi. Tanulékony jószág vagyok. Szőkített nő. Ez. Ezt választottam rockballadának.

Köszönjük szépen, bizonyára nagy ratörő refrénből lehetett sejteni, hogy nagyjából műsorunk vége felé tarthat a zenekar, illetve a kedves közönség. Jól vagytok, meg minden? Készítsek veletek egy mély interjút? Akartok róla beszélni? Következő számban mindenkinek lehetősége van rá, tessék akkor. Egy igazi zöld téren játszódó darab. Mindannyian itt lehetünk benne pillanatra.

0: Mai Australian Carlos Sven din Chasari Gerg. Hatul do Buknar. Proiect con Gabu. Gitaron. Kis Palondras.
1: És Lola Silondrás.
0: Köszönöm szépen. Köszönjük.

egy igazi bartóki akkord a végére. Köszönjük szépen! Még a végére, ha gondoljátok, nekibigyeztek egy történetet a koncert menetének. És amikor egy érzése töreszre vitte őket, látták, hogy ott alatt 200-zel előznek Ferrari Porsche-t és Porsche-t viszont. Gondolták a lüktető élettől a viszonyt ideje elkezdeni, és odáig szaladtak, oda, ahova ettek, ittak, vagy csak feküdtek egymáson, hívhatjuk baszásnak, de olyan ritka, mint az emberük együtt csinálnak a szexen. Régi harcostársak, testi jó barátok és a lelki világ, a csontodoknak olykor is szeremnek hívják, a kiln a lélek az olból, olykor már értem én a tréfát. Mikor mindenki annyira vicceseket élte, hogy aki számít vagy számol, az magának világít, pár ödön lángol.

bementek, poharakat fogtak tréfákon nevettek. És amikor egy érzésre teröszre vitte őket, látták, hogy a talant 200-zal előznek Ferrari-k, Porsche-kat, és Porsche-k viszont látásra, mondta Jutka, és átúszott a folyó.

következő évben innen folytatjuk. Szevasztok, köszönjük szépen! Császári Gergő, Rajtigan Gábor, és a csodálatos és nem utolsóban szép is, Kispál András, köszönjük szépen! Ó, vigyázz magadra, ne ugráljon gyorsan, lassan! Ó, jaj, bazd meg, mekkorát estél! Jó van, minden rendben? Oké. Szevasztok, köszönjük szépen! Egy aggódó apuka van bennem.

Köszönjük szépen, engedjétek meg, hogy nagyra becsülésünk és tiszteletünk jeléül mind a két kezünket fölemelve integessünk nektek. Köszönjük, szevasztok! Ez a karrier, két borom van.

0: rockinfo.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021 februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találunk.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

Köszönjük szépen, most pedig egy új szám következik, amely a túlélést hivatott biztosítani. Tudjátok, hogy minden ember nagyjából úgy működik, mint a patkányok, nem kell hozzá semmi más, hogy túléljünk minden, csak az, hogy azt higgyük, hogy akik körülöttünk vannak, vagy akik nem a legjobb barátaink, és nem annyira sajnáljuk őket.

0: Nem tudom, mennyire emlékeztek arra, hogy a Duna TV-nek volt egy ilyen klassz éjszakai műsora, ahol halak úszkáltak. Nem volt annyira frappáns, mint az élet értelmében, amikor kalap is volt rajtuk, és azok köszöntek is egymásnak. Volt egy ilyen szifó, az volt a főszereplő.
1: Mondom magamnak, majd ha ez elmúlik.

A helyi Santana! Elfelejtettetek beletapsolni a szólóba, mint egy rendes jazz koncerten, de nem baj. A megdöbbenéstől csak ültetek, ugye? Most pedig egy dal, egy 4 méteres kell.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: Rock

0: Doing, dog.
1: Ami csak a megjelenése után 6 évvel, vagy 7 évvel, vagy 8 évvel ment ki a divatból. Vagy vált anakronisztikussá.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021 februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találunk.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: Rock

0: Köszönjük szépen.
1: Most pedig egy dal, amiben aztán tényleg minden jó érzésemet összegyűjtöttem, mint szövegíró, és belezsúfoltam az összes olyan klassz dolgot, amit szerintem akkor jónak gondoltam. A fröccsivástól kezdve a napsütésen át minden.

0: Nem tudom, mennyire emlékeztek arra, hogy a Duna TV-nek volt egy ilyen klassz éjszakai műsora, ahol halak úszkáltak. Nem volt annyira frappáns, mint az élet értelmében, amikor kalap is volt rajtuk, és azok köszöntek is egymásnak. Volt egy ilyen szifó, az volt a főszereplő.
1: Rockinform.hu.
2: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
2: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell. Rock

0: Rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
0: Rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.

egy érzés a teraszra vitte őket. Látták, hogy ott Alant 200-al lőznek Ferrari Porsche-kat. És Porsche-k viszont gondolták a lüktető élettel a viszont ide elkezdeni. És rögtön szaladtak oda, ahol a legtöbben ettek, ittak, vagy csak feküdtek egymáson. Hívhatjuk baszásnak, de olyan ritka, amit az emberek együtt csinálnak. A szexel, a régi harcos társak, a testi jó barátok és a lelki világnak. A csontot dobnak olykor, és szerelemnek hívják.

0: Ez egy nemzetközi kiáltás. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy a... Nem is mondok semmit, figyeljetek. Sokkal jobb, hogy az ember egyszerű üzeneteket juttat a közönség közepibe, nem? Hogy így együtt így tudunk ilyen egyszerű ilyen dolgokat kiaválni, mint az igen, meg a nem, meg a hello. De most akkor legyen ez a nyama. Figyeljetek, erre nagyon rámegyünk most. Azt mondja, hogy András, te egy igazi rock énekes vagy, állsz a színpad közepén, előtted sok ember, és most megszólítod őket. Jó, elsőre nem ment. Az a lényeg, hogy nem szabad, ilyen lazán kell jön csinálni ezt. Várjátok, más, még egyszer jövök. Nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama. Az üzenet célba ért? Figyeljetek, tudom, hogy titeket még nem tudlak fanatizálni, de a zenekart már megtanítottam. Figyeljetek, most együtt mindenki, akinek a szívéig elért ez a kis üzenet, az most együtt velünk, együtt, jó? Na! Nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama. Most nem. Ti nem. Nézd meg, a közönség előbb tudja, mint ti. Nyama nyama nyama nyama nyama
1: nyama nyama nyama nyama nyama
0: nyama nyama nyama nyama nyama
1: nyama
2: nyama nyama nyama nyama
1: nyama
2: nyama nyama nyama
0: nyama nyama nyama nyama.

0: Köszi szépen!
1: Hát igen. Az elején azért játszottuk, hogy egy kicsit tovább nem jutott eszembe a szöveg, de hát ez... Van ez a ginkófának a levele, azt kell lenni állítólag ebbe a korba, és az nagyon sokat segít. Figyeljetek, az van viszont, hogy készültünk egy kicsit. Speciális vokális megoldással szeretnénk benneteket elkápráztatni, mint olyanokat, akik hát ugye éjjel-nappal szolfézs órákra jártatok. Tudjátok, hogy most milyen nehézségű bevezetőt fogtok hallani. Szeretném, hogyha a káprázat csillogását látnám a szemeitekben, amikor ezt majd most bemutatjuk. Készüljetek, akkor ez nekik is nagyon nagy feladat, és nagyon nagy sikerélmény lenne társaimnak, hogyha el tudnátok káprázódni ezen. Na figyeljetek akkor! Izgulok nagyon!

Igen, hát ez egy hatáskeltő elem volt, amikor ilyen viszonylag sok keringőt, meg ilyesmit játszunk, akkor büntetésből magunknak büntetésül eljátszunk a kicsit szomorkásnak bizonyos részleteit, ha gondoljátok ti is. Egy amolyan ébresztőként. Na kérem szépen, most mi jön? Ábel, a kedvenc számod jön, András, amiben olyan szépen szólózol fiatalkorod óta. Annyira szépen, hogy most már Csasszinak átadtad, mint fiatal versenyzőként. Most már ő hat kísérletezzen. Nem is tudja, hogy minden, nem is tudja, hogy... Thank you.

Így volt lemez minőség. Köszönjük szépen, és azt ismerjétek, hogy... Ez ilyen világzenés kezdés, ez olyan, olyan szép ilyen zenei aláfestés, mint aki zinget, kispi. Neked, az ingetnek énekelek.

A gőzzel száll és a járdán. Ott marad a sűrű leves. Aztán néhány nagyobb darab feláll és új életbe kezd. Először is új külső kell ruhát kap a konzervgyárba és munka után lezárt szűvelőbe egy jobb ételbárba és hazafelé a kapuajba kitámad a bőrkabát rá, hogy jön még soha és senki őt nem, és a fiat

0: vagy nem figyelek oda.
1: Hát neked ezzel kéne foglalkozni, nem a zongorázással. Ez a napszemüveg, ez tudod, hogy csak a nagyon öreg bácsik hordanak ilyet rock színpadon.
0: Yeah!
1: Vállalod a csodálatos bölcs ráncaidat, amik ugye szemed körül itt kialakultak. Ezt ma kaptad, ezt a napszemüveget egyébként? Vagy mi ez? Diopriás? Megnézhetem?
0: Ezt ajándékba kaptam Nagyváradon valakitől, aki nem akarta ideadni.
1: És már nem él? Vagy most ezt miért így mondtad ilyen fenyegetően?
0: Ott felejtették a hangszeremen, ennyi.
1: Nekem hogy áll? Nem hallom az egyértelmű lelkesedést. Viszont nem látok benne, úgyhogy visszaadom. Ez jobb azért, ebbe otthonosabban érzem magam. Figyeljetek, az van, hogy kimaradt egy szám, amit én tudok a legjobban eljátszani a világon. Ezt a Drapi mondta nekem. Pedig ő sokkal jobb basszusgitáros, mint én. Na figyeljetek, úgyhogy most egy jelentőségteljes pillanat következik. Például ez a úgynevezett királyindiai védelem, amivel megnyitom a figurát, figyeljetek, amivel nyitom a számot, ez nagyon csodálatos. Tudjátok mi jön? Ábel, meghatást, tudod, az jön. Ismeritek a meghatást? Figyeljetek, ez az egyik legnehezebb dolog, amit csináltam életemben. Ez még nehezebb az oviskori szexnél is. Nem is sikerült elsőre. Hogy is van, azt mondja? Nem. Hát, jaj. Ábel, szerint ez hogy van? Te mindig szoktad tudni ezeket. Igen! Hát egyből. Bocs, csak úgy örültem, és akkor nem tudtam elkezdeni. Na.

Kár lett volna kihagyni, nem? Akkor most jöhet a honi csillagászat fejlődése egy ilyen vízparti helyen?

Hát igen. Észrevettétek bizonyára, hogy az ilyen lassabb számok után nagyobb köszönömöket mondok, mert hogy az olyan gerjesztő dolog, hogy az ember köszön. Én mindig fölgerjedek tőle. Figyeljetek, most egy következő szám következik, ez érdekes azért, amit mondtam, nem? Hiszen mi következne, nem egy következő szám, mondjuk ezen kívül még esetleg jöhetne egy meteor, ilyesmi. De ennek a számnak egyébként az érdekesség, hogy az első öt kispál szám között volt valamikor 1980, mondjuk 8-ba? Ez nem 7 volt, mert szerintem, de lehet, hogy 87-ben, csak akkor nem fejeztük be. Minden esetre az ötödik lemezre az űrre került rá, amelyik 1995-ben jelent meg, és emiatt aztán most játsszuk el. Az a cím, hogy Jelvény nélkül.

Azt hiszem, erre mondják, hogy ezek a dió percei. Most az előbb előrittyentette egy kis hippi ízű Hammond szólót, most pedig, mint zongora művész következzék. Ezt azért csinálja, hogy érezzétek, hogy ebbe a hidegben milyen nehéz zongora művésznek lenni. Így.

Na ez a tévút. Figyeljetek! Azt mondja, hogy halló, halló! Azt mondja, hogy most következik az a pillanat, amikor hát a Dio volt már organista, volt, bot csinálta MC, volt zongorista, és most nem mondok semmit, de az Apa, Anya és a Kígyó című számban a Dio, mivel ugye abban eredetileg sincsen zongora, jó fián anya lesz. És hát ugye a kispince volt véletlenül ez a World Music kígyós cág, ő lesz a kígyó. Ez így nagyon szigorúan ki volt találva. Az egy picit rájuk lett bízva, hogy mit csinálnak, amíg mi hárman eljátszok ezt a dalt, ők addig egy balettot bemutatnak nektek, vagy ilyesmi. Nem tudom pontosan, mit találtak ki, hát majd gyere András, akkor ide álljatok a szélére, és aztán jöjjön a mutatvány, először hagyjátok érvényesülni a zenészeket. Ja, oda lemész? Jó, jó. Dio is. Jó. És akkor hát mi csak itt szerényen a háttérben zenélünk, és akkor következik a dráma. Íme. Bocs, nem léptem ki a izémat, a pedálomat, és nem szólt teljesért. Ne arra ugyatok, hogy elindultatok már. Van valami ötleted, mit fogsz csinálni? Vagy megbeszéltétek? Jó. Jó, te ne úgy állj, mert így csak mi látjuk, hogy mesztelen nő vagy.

Ez még egy olyan hőskorszaki dal, amikor azt figyeltem meg, hogy általában akkor vannak verekedések koncerten, amikor vannak biztonsági emberek. Azóta ez már teljesen megszokott. Hát ugye azért, hogy... Na mindegy, nem mondom. Először ugye, először csak biztonságot csináltak, aztán utána már ők állították helyre a rendet is, amit, azt a rendetlenséget, amit ők okoztak, aztán a jegyet is ők szedték, aztán végén az övék volt a hely. Aztán hát most nem mondom, hogy épp most mi van, de most presszorok jön.

0: Ugye ez volt az éjfél, és ugye mi jön utána?
1: Nem hallom!

Következik a cocatánc. Lírai kezdés után egy zord intro, és aztán jön az énekes, és megmondja a tutit.

És bár nem ide tartozik, mert ez nem a legvidámabb számunk, de sok boldogságot kívánunk Philip Szabosnak és Pap Nikolettnek, akik 10 nap múlva házasodnak. Mert a remény az él. És ezúton köszönünk igaz szívből boldog születésnapot Heidl Zsófiának. Igen, mert tavaly képzeljétek, azt hiszem a tesóját, a Sárát mondtuk be. De ilyen hülyeséget. Hello Zsófi! Boldog szülinapot. Na kérem szépen, a Lecsónak is egyébként boldog szülinapja van, azt is mondjuk be. Leskovics Gábornak is boldog születésnapot kívánok! Na kérem, hát akkor most ugye pont nem a legjobbkor mondtam, mert éppen belesüllyedtünk volna egy ilyen jó depresszív hangulatba ezeket a dolgokat, de hát pont erre jó, hogyha vannak ünnepek az életünkben, azt mondja, jöjjön a zár az égbolt, nem?

0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.
1: A reklám után szóljanak ismét a legjobb dalok.
2: Az első számú rádió.
3: A fürdőszobájában.
0: Ez megint egy ragyogóan jó nap.
4: Légy pozitív és hallgass a kedvenc dalaidat.
0: A kedvenc rádió.
5: Crazy Hours. Crazy Hours. Crazy Hours. Őrült két óra száguldás az információ, a zene és a humor útján itt a Strata Rádióban. Aki a gázt padlóig nyomja, a sofőr maga, Tóth Zoli.
6: Jó reggelt, drága rony füleim! Ismételten eltelt egy nap, és újra és megint csak találkozhattok. Kezdjük előről. Szóval jó reggelt, és újra találkozhatatok velem. Ha más nem, az interneten keresztül, amúgy egyébként meg a www.stradaradio.hu oldalon járt. Hú, de jó helyen! És természetesen, mint mindig ilyenkor is azt szoktam mondani, hogy nagyon-nagyon keveset fogok dumálni, ami nem igaz. De most kivételesen, és abszolút kivételesen ez kivétel lesz. A nagyon-nagyon csodálatos beköszönésemet követően egy negyed órát fogunk szentelni durván a 80-as évek zenének. Eredetiben fognak szólni a dalomok, keverem, kutyulom, aztán majd jönnek a modern felvételek, átdolgozva, feldolgozva. Ugye, drága kedves hallgatók, mindenkinek nagyon kedves, jó hangulatot, jó szórakozást. Nem mondom, hogy milyen nap van és hány óra, mert ez az adás egy ilyen kis before party. Viszont, mint minden alkalommal, amikor élőben bejelentkezünk, ezeket az adásokat hétfőn és csütörtökön este 6 és 8 óra között meghallgathatjátok. Azaz, tessék felmenni a Strada Rádió Facebook oldalára, és ott néha-néha megkukucskálni, ki, mikor, milyen alkalommal, milyen tematikus műsorral és milyen zenei irányzattal jön, érkezik. Én hétfőn és csütörtökön 6-tól 8-ig, most már csak egy a költői kérdés, hogy most a folytatásban is meddig akarok dumálni még. Soha egyetlen sem tudtam kihagyni ezt a dolgot, tessék figyelni?
7: Maradj csöndbe, légy szíves, mert nem hallom tőled a rádiót.
6: Igaza van. Na jó, van ilyen kaotikus kezdés után, akkor tehát még egyszer jó reggelt mindenkinek. Negyed órán keresztül a 80-as évek zenéi fognak szólni. Eredetiben aztán érkezem, duma nélkül.

0: igazi zenei különlegességek.
1: Zenei csemegék.
0: Csak itt hallható dalok szólnak nálunk éjjel-nappal.
2: A zene mindenkiért.
3: Éjjel-nappal a hallgatókért. Az első számú rádió.
4: A zene és infomániások rádiója.
5: És nem akarja, és nem akarja abba hagyni.
4: Stráda Rádió. Egy sziget a zene dzsungelében. Hangolj rá, te is. Stráda Rádió. Stráda Rádió. Okostelefonon, tabletten, PC-n és notebookon.

0: Kedves drága mindenki, aki az elmúlt 19 perc velük volt, meglepő módon nem érzékelte és nem tudja, hogy miért. Vajon mi történhetett velem? Komolyan vettem?
1: Maradj csöndbe, légy szíves, mert nem hallom tőled a rádiót.
0: Azt írtam nektek, hogy 4 óra 20 percen keresztül csak keverni, kutyulni fogjuk a zenéket eredetiben és nem feldolgozva. Egyébként senki nem szokta elhinni, pedig tulajdonképpen, ha nem is azért, amiért, de valójában csak akkor lehetne, hogyha valami, vagy valahogyan, mert miért is ne, de azért amúgy is kellene, viszont az ellenkező sem lenne rossz, és amennyiben is a ténylegesen minden tévedés kizárva oly furcsán, de kézzelfoghatóan láthatóba válna mindaz, amit én mondok, akkor senki nem fogja megharagudni azért, amit én mondok, illetve főként azért, mert bármilyen szokatlan is, de ezt még egyszer nem tudnám elmondani. Szóval... Jaja... Megszóltak, mi van veled ma? Nem dumál? Szokatlan, igen. Viszont eredetiben szólnak a dalomok, a továbbra is, még van 10 perc. Nem pofázok, csak hogy próbálom keverni kutyúr, most azért dumálok, mert elcsesztem a keverést. Ez nagyon nem jött össze. De se baj, gyerekek, élőben megy minden, és egyszerűen nincs négy kezem. Higgyétek el, hogy van olyan, amikor az orromon nyomom meg a gombot. Egy csaj, aki nem is annyira csaj volt, hanem inkább pasi. Lady Boy! Akkor még nem volt annyira divat, Mr. Divine eredetileg. Hú, de shoot, de shoot, se shoot. Hát drágáim, még van 9 perc, és akkor váltani fogunk zenei kategóriát, zenei témát, és egy nagyon-nagyon picit komoly témát fogunk boncolgatni pár percig.

0: És most vissza a te kedvenc slágereidhez.
1: Még mindig érdemes velünk maradni, mert most fokozzuk az izgalmakat.
2: Csak itt hallható dalok a hallgatókért.
1: A zene mindenkié, már a tiéd is.
3: Érezd magad jól.
4: A mi zenétől garantáltan beindul a lába.
5: Az előbb azt mondtam, hogy nem fogok beledumálni. Tehát vannak nagyon érdekes és meglepő dolgok. Ki nem emlékeznék Friderikusznak a meglepő és mulatságos, a jó voltak? Valami ilyesmi. Akkor most jön egy mulatságos történet. Bizony. Ja, vol, herr general, ja. Vagy inkább azt mondom, hogy da. Istenem, hogy ez eszembe nem tudom. Egyszerűen csak jött, megláttam, és úgy gondoltam, ezt most ebben a pillanatban le kell játszani. Remélem jó emlékeket, ebéd már túl vagyunk. Szóval,

Most, amikor ez az adás felvételre kerül, péntek van. Hogy melyik napon lesz ismétlés, ezt most ebben a pillanatban nem tudom, de vagy hétfőn, vagy csütörtökön, mint minden hétfőn, csütörtökön este 6-tól 8-ig rám kell, hogy szenvedjetek. De most itt ebben a pillanatban hétvége van. Lassan-lassan, de beindultok, mentek a hétvégi buliba. Jó, azt nem tudjuk, de el ne felejtsétek a jelszót. Én iszom, te iszol, ő iszik, mi iszunk, ti isztok, ők fizetnek. Legalábbis bízunk ebben. Ahogyan a haverom mondta, hogy ha egész hétvégén is nagyon rossz dolog, mert én tudjátok, hogy nem iszom, nem, semmilyen cuccot nem szoktam szedni, mert kérdezik, hogy mit szesz te? Normális vagy? Semmit. Ha olyan volt a hétvége, azaz vasárnap, fogsz emlékezni arra, hogy mi volt pénteken, szombaton, akkor feleslegesen fizetted a piákat. Na jó van, befogom a számat. Ami nem igaz. Aha. Kapom az üzenetet, hogy a francba jutott eszedbe ezt lejátszani? Ma retro szól az első fél órában, hagyományosan nem, viszont most kivételesen

Hölgyeim, kapok egy olyan üzenetet, amit ha itt lennétek és látnátok, hogy mit írnak nekem. Hát bizony, egy kicsit felállna a hátatokon a szőr. Hétvége van, testben, nem, de lélekben mozduljatok meg, mondani szoktam mindig, mert a dallam önmagáért szól. Mondhatom most, hogy egy-két, hát így, hajrá. Viszont kell valóban egy kicsit beindulnotok, hogy egy kicsit gyorsítani fogjuk a ritmust. Tetszik, nem tetszik a helyszín, Görögország, vagy éppen az a bizonyos hangszer. Nem mondom azt, hogy buzu. Na jó van.

0: Ez a műsor nem jó kislányoknak és jó kisfiúknak szól.
1: Mikrofonnál most Tóth Zoli.
2: 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, 7, 8.
3: És hogy lássátok, legalábbis ha nem mindenki, de legalább egy ember látja, hogy bizony-bizony élőben megyünk. Valaki azt mondta nekem, nem olyan rég, pár másodperc ezelőtt, ez olyan volt az itt, mint da-da-da. Mint azt mondom, hogy 1, 2, Polizei, na jó, akkor guten Tag mindenkinek, hello everybody, everybody, vamos a la playa! Nem tudom, hogy ki hallgatja, honnan hallgatja. Ma nehezen fog beszélni, ezért beszél kevesebben. Yes, sir, I can boogie! Na, akkor mostantól kezdődően már nem eredetiben szólnak a dalamok, de olyanok, amiket ismertek.

0: Őrült két óra szárgódás az információ, a zene és a humor útján itt a Stratton Rádióban. Aki a gázt padlóig nyomja, a sofőr maga, Tóth Zoli.
1: Hát bizony, mostantól kezdődően, de nem. 15 óra 00 percről kezdődően szólnak a régmúlt dalami eredetiben. Most egy pár másodpercre beteszem az úgynevezett gumizenét, amire lehet kicsikét nagyon nem túl sokat dumálni. Mindig azt mondják, hogy valami ellen az emberek harcolnak, valami ellen küzdenek, legyen az az öreg zöld zene, vagy éppenséggel ami újdonság. Mennyire tudjuk megszokni, megtanulni, megszeretni a zenéket, azt mondjuk, és ezt mondom én is. Minden, amit másikban én kritizálok, ami ellen vagy ti bár ki ellen harcoltok, az higgyetek el, hogy mindenkiben benne van. Tehát higgyetek el, hogyha mindenfajta féle zenét hallgattok, megszokjátok. És meg lehet szeretni, nincs mese, nincs olyan újdonság, hogy ne lehetne elfogadni azt, amit az ember szívvel, lélekkel ad. Azt mondja a közmondás, hogy a gonoszság ellen szeretettel lehet győzni. Most sokan lehet, hogy meg fognak dobálni, a hátam mögött meg fognak kövezni, de én hiszem, azt mondom, lehet, hogy ez tapasztalati szint, és nekem ez egy nagy baj a múltból vagy a jelenből, nem tudom, de hiszem azt, hogy a gonosz ellen csak gonoszsággal lehet győzni. Szeretettel nem fogod tudni, mert ő gonosz. Ergo, neked gonosznak kell lenni ahhoz, hogy legyőzze. De te nem vagy gonosz, tehát nem tudsz a gonosz ellen mit tenni. Éppen ezért sokan azt gondolják, hogy ha a hétvégén elfeledve a hétköznapi nagy-nagy problémákat küzdünk, mint a mérgezetegér, valamivel dolgoznak az emberek, nagyon-nagyon fontos, hogy mindig mindenkinek megfeleljen, és jön a hétvége, és akkor jönnek a nagy-nagy jelmondatok, amit egyébként sokan is joggal mondanak, hogy backbucker, a hétvégét soha ne kezdjétek borívásra napot, most egy nagyon fontos dolgot megosztok veled, aztán lépünk tovább, mert állítólag a szakemberek szerint a reggeli bor megfekszi a gyomrotokat, rátelepszik a mozgásközpontotokra, este nem fogtok tudni táncolni, azon kívül kettős látás állítólag kialakulhat, nem tudom. A tapasztalt ember azt mondja, hogy törköly pálinkával kell inteni reggelt, ilyen fél decis kiszerelésben, nem tudom, hogy nem értek hozzá, mi ez a fél deci, egy deci, nem tudom, 3 cent, úgyis átverrek éjszaka, amikor kész egy feles, azt tudja, hogy 3 lesz. Marad a lényeg, hogy igen, állítólag értágító hatása van, és ráadásul a muslincák sem fognak erre a piára rászállni, mint egyébként annyira mondani szokás a borra. Na jó, én azt gondolom, hogy most az a pont pillanat, amikor van egy pont pillanat, amikor abba kell hagyni, legyen egy boldog napotok. És mint mondottam, ez az adás valamikor vagy hétfőn, vagy csütörtökön ismétlése kerül este 6-tól 8-ig. De addig is. Hű, de drasztikusan lekevertem az előző gumizenét, és indítunk egy olyat, amire azt mondták állítólag annó valamikor, ez egy boldog dal lesz. Senki nem tudja, vagy legalábbis nagyon kevesen. Mondom a következő előadónak a nevét. Boni Mö. Csak puszta kíváncsiságban kérdezek benneteket, és írjátok meg, hogy bárki is meg tudja mondani nekem, hogy honnan, miből, jó, persze ne, a Google Maps az nem érik használni, jó? Tehát a Google most ne legyen a ti kedvencetek, a barátotok. Ha valaki valóban tudja, hogy a Boni M zenekar honnan ered, mármint a nevük, írjátok meg nekem. Jó, tehát a Boni M, míg mielőtt a Happy Song elindulna. Szóval írjátok meg. Az első és komoly és jó megfejtőnek adom az ajándékomat, mindjárt megtudjátok mi az.

drága én azt hiszem, hogy nyugodt lelkiismerete elkönyvelhetjük, hogy vannak feldolgozások, ami nagyon-nagyon-nagyon jó, és vannak, amit nagyon-nagyon elcsesztek. Ezt a zenét gondolom, és ezt nem annyira mondom komolyan, de mégis. Ezt a zenét nem annyira jól találták el, és elkövettem azt a súlyos hibát, hogy nem hallgattam végig, mielőtt most nektek bejátszottam, mint újdonságot. De hát Istenem! Hát viszont vannak olyan dalamok, amiket nem lehet elrontani. Teljesen mindegy, hogy milyen variációban szólal meg. Az a klasszik, a klasszikus hely, mondta hely, bizony, hely, ez nagyon jó lesz. Szól az imént, azt kérdeztem, hogy a Bonnie Moe zenekarnak honnan származtatható a nevük, senki nem írta meg nekem, hát most nagyon el vagyok keskenyedve. Lehet, hogy még dolgoznak egyesek? Péntek van. Nem tudom, hogy hétfőn csütörtökön kerül adásba ismétlésre, de most péntek van. Na jó van, jó van. Don't worry, be happy. A happy song után, don't worry. Legyünk vidámabbak, és jobb zenékkel

Na jó, van ez így, ne. Drágáim, nem ér. Nem ér. Kicsit megkésve, de érkezett. Érkezett a megfejtés. Bonnie M, azaz Napóleon beceneve. Bonnie, ez volt a beceneve. És az M, mint music. Na most egy picit tévedett a valaki. Az a valaki egy csodálatos hölgy. Hát nem mondom meg, hogy hol lakik, meg hogy hívják, mert a pasi a mindenkit le fog verni cölöpnek. Állítólag, és most egy picit korrigálok, állítólag az M az a négy szár, a négy tagot jelenti. Igaz, nem igaz, nem tudom. Ebben nem fogunk belemélyedni, nem fogunk vitatkozni ezen. De lehet a music is. Lehet, hogy ez most egy kétesélyes. Ezt most nem tudom. De igen, valóban a Bonnie M, a Bonnie

Az egyik kedves hallgatónk úgy néz ki, hogy a középiskola után erőszakra jár, és nem valami klasszikus szakra az egyetemen. Erőszakos! Ismét írja, mondd meg azonnal! Nem. Nem mondjuk ki a lánynak a nevét, sem a telefonszámát. Nagyon kemény, a csávó az kész, kemény, megölt téged. Biztos vagy benne? Oda mennél, és mondanál, a túlzulói adta meg a nevedet, meg a telefonszámot a lánynak, rájön, nem. Szerezzi magadnak valami hasonló. Te jó fej vagy, te is gondolom, bízom benne, bár nem ismerlek. Kedves hallgató, te mint Péter.

Rádiunk nem politizál és nem játszunk mulató zenét, tudjátok, nagyon jól. Viszont egyre több AI zene lesz, mesterséges intelligencia, mert nagyon-nagyon-nagyon jól adják elő a történetet, jó adnak nekik, a mesterséges intelligenciának jó parancsot adnak, akkor nagyon-nagyon jó zenéket tud csinálni. Higgyétek el. Ha pedig nem magyar szöveg van,

Tud Zoli, Zoli, Zoli. Hát nem túlságosan jó híreket hallottam tegnap a híradó alatt, mert hogy sajnálatos körülmények mellett, és tény, hogy aszály van Magyarországon. Ez nem tesz jót sem a veteményesnek, sem a gazdáknak, úgyhogy bízunk abban, és még ha nem is annyira tetsző, hogy elázunk, de hát sem baj. Annak, akinek problémái vannak, nincsenek csajai, vagy csajok, vagy felesége, vagy barátnője, az menjen ki, nem sokára, ér, bízunk benne, hogy egy-két napig fog a májusi eső jót fog tenni mindenkinek, és azt mondják, hogy ha az jó, ha most ilyen az idő, mert hogy esőre áll, akkor menj ki, drágám, mármint a pasinak mondtam. Menjetek az esőre! Na, a lényeg az, hogy lesz még jó idő, nyugi, nyugi, és nagyon sokan nem, de sokan bízunk benne, hogy az eljutok esetleg Jamaikába.

Hát drága kedves hallgatókat, a furcsa helyzet állóta nem is gondoltam volna, hogy most így, akik majd az ismétlés hallgatják, azoknak mondom, hogy most, amikor ezt az adást felveszünk, péntek van, sokan el fognak indulni, gondolom én, bulizni ide-oda-oda, bár nincs annyira jó idő, és persze ilyenkor lép életbe a régi-régi-régi gondolat, hogyha már régi-régi zene szól, és tényleg valóban egy kicsit retrózunk, akkor eszünkbe juthat sokaknak, akik mondjuk nem éppen 10 vagy 20 évesek, egy kicsit több, nagyon-nagyon picit több, hogy mi a fenétől kell félnem, amikor esik az eső, vagy egyáltalán, amikor ezt nagyon sokan mondták már bizony, a múltban hogyan éltünk, hogy nőtünk fel, a parlagfű, úristen, parlagfű, allergiások vagytok rá. Elbújtunk mi, azt mondja, hogy mondták ezt? Hogy az a parlagfűben elbújt hangyás papsajtot is megették az emberek. Másztunk fára, ha jó, persze nem csak a miénkre, a szomszédére, vagy mit tudom, bújtunk árokba, gödörbe, estünk, keltünk, sőt, elgáncsoltuk egymást. Mégis eljutottunk valahova, nem vagyunk annyira hülyék, mint nem akarok senkit megbántani, de bizony a jóléti társadalom egyik ismérve, hogy boldog-boldogtalan azt gondolja, hogy sokkal okosabb, mint a másik. Ettél már a hóból. És nem az, hogy fetrengtünk a hóban, és akkor angyolkát rajzoltunk a hátunkkal. És ha igen, gyerekek, hogyha esett az eső, ha hiszed, ha nem bizony, szomjas voltál, itt áll belőle, mi bajod volt? Vagy éppen a pocsolyában játszottunk, kit érdekelt? Á, dehogy is! Arról nem beszélve, hogy voltak az utcán kutak, utcai kutak, és akkor az egyik mondta, nyomjad, mert egyedül egyébként nem tudtad lenyomni 8-10 évesen, később már igen. Na jó, van, eresszük el ezt a témát, és

0: Hogy ha már Son of Jamaica, de szépen mondtam, Jamaicáról beszéltem, egy kicsit akkor fogunk ezen változtatni, mármint a helyszínen. Az előadó is más lesz? Mit akartam mondani? Jaj, igen, ne kéne intenem a zenét.
1: Ez a műsor nem jó.

Ezzel kapcsolatban most éppen semmit nem fogok mondani. Maximum annyit, hogy óriási sláger volt, és nem csak a sláger, nem csak ez a dallam, hanem az előadó jó... Hú, gyerekek, nagyon jó csaj volt. Kim Wilde! Na jó, halljuk a hangját azért, vagy legalábbis a dallamát.

0: most.
1: Mi még mindig a legjobbra esküszünk.
0: Továbbra is fantasztikus dalok, továbbra is nagy muzsikák.
1: Zene mindenki.
0: Már a tiéd is.
2: Stáda Rádió. Ahol tűnik nyomhatod a hangerőt.

0: a Crazy Hours. A mikrofon mögött Tóth Zoli.
1: Hát bizony én vagyok, és most már majdnem, hogy egy órája mennek folyamatosan a zenék. Először eredetiben játszott a dalomokat, és most megint csak, és már lassan mondhatom azt is, hogy nem rendhagyó, hanem standard, stabilan próbálkozom személy szerint olyan zenéket játszani számotokra, amiket még nem hallottatok, vagy legalábbis nem ebben a formában, és ez innentől kezdve lehet egy boldog pillanat. Elindul a zene, és nem tudod, miről van szó, és ez csak fel, és bevillan a dalla. Úristen, akkor jönnek a dumák, jaj, emlékszel, és jaj, de jó volt, és akkor most gyorsan fölhívom a barátomat, a barátnőmet, a csajomat, a pasimat, ezt hallgass meg, emlékszel, erre csókolózunk először, stb. Na de, vannak olyanok, olyan zenék és olyan előadók, akik egyszerűen nem tudnak kimenni a divatból, és hogyha hallgatók, akik veszik a fáradtságot, természetesen, hogy írnak nekem privát, feltéve persze, ha tudják, hogy én ki vagyok, mi vagyok, hogyan vagyok, stb. www.stradaradio.hu oldalon vagytok, hú, de olyan jártok, és veszi a bátorságot, és lesz új bátor, és bizony bevállalja, hogy ír nekem valamit, és megírja, hogy te, ha tudnád, hogy én azt mennyire szerettem ezt a zenekar. No, drágáim, akkor most kivételesen nem mondom meg, hogy kinek, azt sem mondom, hogy miért, azt sem mondom, hogy miért indítom el a dalamot. Aki tudja, tudja, aki nem, adja át, továbbiakban legyen, viszont elképesztően nevetséges lesz először, aztán azért minden beindul. Figyeljetek!

0: Hát hiába figyeltek, hanem mindítom el a zenét, de... Hopp! Hopp! Hoppá! Na jó! Célirányosan... Bakker elfelejtett. No, nem azt nyomtam meg, amit kell. Na mindegy, figyelj! Azt mondom neked, hogy jeden dvácsi, agyin dvácsi, akkor mi van?
1: Raz, dva, tri.
0: Raz, dva. Raz, dva, tri.

0: Valaki azt mondta, hogy szeretek Humbi Dance Bandet? Ám legyen. Ha már volt a dá-dá-dá-dá, nehogy megdádázzanak engem. Egy gyűjteményes válogatás. Érdekes hanglejtéssel, nyelvezettel. Na jó, akkor ugorjunk egyet. Lépjünk egyet tovább. Oké!
1: Okay.
0: Táncevála! Igen, régen az volt a táncevála, Répkász, Máko, Mápefrűs, Pászka, Pámi, Dórom. De ez most nem Karajagot kivételesen azért. Kásu Bobucko! Kimondani se tudom a nevüket. Na jó, figyelj!

annyira szeretem a kedves hallgatókat, komolyan mondom, és a legjobb az, amikor nem dicsérnek, hanem szívnak. Hát mondjuk dicsérni nem szoktak, de nem baj. Kaptam egy üzenetet. Három szó. De mondjam? Te hülye vagy, ezt írták. Köszönöm, igen, igen. Igazad van. Igazad van, igazad van. És ez maradjon így. Amíg élek, addig mindig mindenkoron szeretem, ugyanígy lenne minden.

Drágáim, mondhatok bármit! Teljesen mindegy, hogy ha valóban igazán hülyének tartjátok egymást, se baj! Ha higgyétek el, ha nincs szenvedélyed, amiért érdemes nektek meghalni, vagy bármiért, akkor nincs semmit, amiért egyébként érdemes lett volna élni. És egyébként is szerintem boldog ember a közben hal meg, amit mindennél jobban szeretett, valamiért meghalni jobb, mint valamiben. Nyugodjunk békében, de ez nincs. Nincs vége! Ajaj. Na jó van! Torzítás határáig egy kis apreszki zene. A napokban már egyszer játszottam, és azt mondták, hű, de jó ez, még egyszer lehet? Lehet most. Úgyis egy kis before party van. A helyszín Tirol. Ha már volt ma orosz zene, volt a szlovák, akkor ez már... Nem, most nem szoroz.

Crazy Hours. Crazy Hours. Crazy Hours. Őrült két óra száguldás az információ, a zene és a humor útján itt a Strata Rádióban. Aki a gázt padlóig nyomja, a sofőr maga, Tóth Zoli.

0: best music channel.
1: Internet radio.
2: Et il y a bien une salle.
1: Q Music Now. Internet radio.
3: Hát drágáim, joga, nyugodtan, joggal mondhatják egyesek, hogy mindenfajta féle zene szólt az elmúlt napokban, mondhatám azt, hogy hetekben. Valahogy valamiért kimaradt a latin. Pedig higgyétek el, hogy az egyik leghatásosabb és az egyik legközkedveltebb klubtéma mind a mai napig újra a latin zene. Ennek most egy pár percet szentelünk, úgyhogy most megint csak megírem 10 percet, nem duválok, latina javából. Lehet rázni a hátsó fertált csajok, a pasik nagyon szeretik, ezt higgyétek el! Tudjátok melyik az a két hátsó domborulat, oké. No, drágáim, akkor most pár zene egymás után latin hangzással.

0: A következő 30 másodpercben arról kellene beszélnem, hogy milyen jók vagyunk és milyen csili-vili zenéket játszunk. De minek? De minek?
1: A te kedvenc felvételeid
2: a mikrofonnál most.
1: Tóth Zoli.
3: Hát bizony, drága rongy füleim, egy pár percet szenteltünk a latin zenének, és akkor amíg mai napon egyszer már beszéltem arról, hogy ami tulajdonképpen egy elég szomorú sztori, szomorú történet, hogy napjainkban egyre inkább és egyre nagyobb és egyre sűrűbben és minden évről évre egyre rosszabb a helyzet, asszály van. De azt mondják a meteorológusok, hogy az elkövetkező napokban eső lesz, és hát bizony, és bízunk abban, hogy azt követően azért megint csak nagyon jó idő lesz, és itt van a nyár a derekunkon, itt van a péntek, ma, akik hallgatnak, vagy akik majd fogják hallgatni az ismétlést, csodálkozni fognak, mert vagy hétfő, vagy csütörtökön fogják hallani. Ezután mondom akkor még egyszer gyorsan, egy önpromó, minden héten hétfőn 6 és 8 között, illetve csütörtökön 6 és 8 között ismételjük meg azokat az adásokat, amelyek a hétköznapon, akarom mondani, délutánonként is leforgatásra kerül. Hát természetesen rengeteg élő program lesz, ami valóban élőben fog lenni. A vendégeink 6 órakor érnek rá, előtte dolgoznak, ezért azért, akkor bizony a stúdióba jönnek a vendégeink. Legközelebb, és hogyha hinnélt a plegykának, hétfőn egy iszonyatosan jó sztori lesz a Bamako Rally-ról. Ha valaki bármit is tud, akkor azt tudni fogja, hogy mennyire érdekes sztori lesz. A következő Bamako Rally-n, akik el fognak indulni egy őrületes autóval, és egy őrületes sztorit találtak ki, amit véghez is szeretnének vinni. Ehhez fogják kérni a segítségeteket, meg nyilván szponzorokat keresnek, mi egyelőre a fázis, amiben járnak, az még egyelőre ott tart, hogy mondják, ez kutatófázisban vannak. No, drágáim, lehetőség szerint, mert nyáron mentek nyaralni, vagy bárhova mentek, keveset tartózkodjatok a napon, déli 12 és mondjuk 3 óra között, legfőképp a szeptember és októberi hónapnak állítólag nagyon még sokkal rosszabb és nagyobb ereje van, könnyen okozhatnak ez szédülés, kóvágás, egyensúly zavarokat. Úgyhogy, drágáim, ez most is jellemző, hogyha hétvégén van kedvetek, és hogyha úgy alakul, hogy nagyon meleg lesz, akkor vonuljatok egy pincébe, egy hűvös pincébe, megfáradt, kitikkadt szervezeteteket, majd így fogjátok tudni újra felfrissíteni. Ezzel, azzal, amazzal, viszont ami egészen biztos, a mai napon, és úgy általában nagyon ritkán szokott szólni, lírai lassú felvétel. Engedtessék meg az óriási luxus, hogy saját kedvencém egyike fog szólni, és most szépen lehúzom a gumizenét, halkabban, egyre halkabban, még halkabban, még halkabban, még halkabban, hogy egyelőre senki ne halljon semmit, csak az én galamb búgó hangomat. Gyerekek, hát ez nagyon jó lesz. Imádom, egyszer hosszú ível. Imádom, Istenem, de jó. I believe. Ez a Don Williams gyerek, egyszerűen korszakalkotott énekel. Tessék, figyelni, milyen búgó hangja van a csávónak. Őrület. Befogom a számot.

0: legnagyobb zenékkel masszírozzuk a dobhártyákat.
1: Csak itt hallható muzsikákkal, megállás nélkül.
2: Hát drágáim, mondjátok őszintén, tegyétek szívetre a kezeteket. Van-e ennél? Hát jó, van sok szép, meg nagyon jó hang. De ez a Don Williams kis csákon nagyon-nagyon-nagyon durva jót alkotott. Hát persze lehet azt mondani, hogy vannak más dallamok, és ezt most be is bizonyítjuk. Hasonló kaliber lesz, de nem meghazudtolva magamat újra. Jobban befogom a számot, ezt muszáj hallgatnunk, és nem engem. Figyelj, brutál jó. A dal címét nem is mondom el. Kötelező mindenkinek ismerni. Azt mondják, ha már lúd, akkor legyen sovány, ezúttal kövér lesz. Még egy lírai szentimentális dallam. Nem tegnap született ez sem.

0: A mai napra Varencel beszéltem bizonyos dolgokról, és most hirtelen eszembe jutott, mert rám írt valaki, amikor arról beszéltem, hogy a szeretettel lehet-e az igazi, klasszikus gonosz ellen győzni. Oh yeah. Igen, igen, jogosan mondta, hiszen a nagyon-nagyon nagyok mondták, és ha jól emlékszem, Kafka. Kafka említette, hogy a szeretet állítólag éppen olyan problémátlan, mint mondjuk egy autó vagy egy jármű, valahogy ez volt a lényege. Csak az a kérdés számomra, ki vezeti, ki utazik benne, és merre megy az az valami. És akkor már mindjárt egészen másként fog hatni mindenkire minden. És amíg zenét szerettek, és a zenét hallgatjátok, azt mondják, hogy aki a zenét szereti, rossz ember nem lehet, bár ezt a virágra említik általában, hogy aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet, nem tudom. A jó ember biztos, hogy nem marad egyedül, ha szereti a zenét, mert ott van mellett a zene, mindig akadnak, akik társulnak hozzá szegődnek. Ú, de menjen, mekkora komoly dolgot mondta, pedig nem is én találtam ki, hanem ez Gorki mondta. Utána néztem, és bizony nem nagy titokkal, de előszeretettel használom alkalmaként, amikor valaki nagyon jót mond. Ezek bizony nagy igazságok.
1: A rádiónk kozmetikai osztálya mosolyfokozó zenés arcpakolás felhelyezését szorgalmazza minden korosztály számára.
0: Kicsit be fogunk keményíteni, valamivel több mint fél óránk maradt hátra. A mai délutánval aztán majd, hogy este melyik nap lesz, hétfő vagy csütörtök, nem tudjuk. Na jó. A kezdet senkit ne tévesszem meg. Lehet hajolgatni, lehet a kezeket mozgatni, lehet a fejeket rázni. És lehet felismerni a zenét. Na jó, figyeljetek!

0: Kelenc Rádióban. A zene mindenki.
1: A zene és információk rádiója.
0: A zene és információk rádiója.
2: És nem akarja,
0: és nem akarja abba hagyni.
3: Mit mondtam, egy picit gyorsítani fogunk? Gyerekek! Na most jön a véghajrá! Az utolsó fél óra! Bár nem mondom, hogy menjetek bárhova is, mert nem.

nagyon hosszú hétvégénk lesz, és kérlek benneteket, nézzétek a Facebook csoport, akarom mondani Facebook oldalunkat, mert pünköst hétfőn egy 6 órás szettet fogok nyomni Szekszárdon, egy borpincénél délután. Ebéd után ebédhez fog szólni a Jóla Nóta, 13:00-tól fog indulni este 7-ig. Szóval jövő héten egy nagyon hosszú 6 órás szett, csak zene-zene, a latin és afro house kedvelőknek, már most mondom, írjátok be a naptárba. Tehát jövő héten, azaz, mi van már péntek? Na igen, mondom, tehát hétfőz egy hétre. Igen, hétfőz egy hétre. Akkor ez pünkös hétfő. És pünkös hétfő. Igen, jól emlékszem. Tehát 13:00, akkor tessék bekapcsolni a telefon és a rádiót, hangfalra fel, hangerőt fel. És 13-19 óra között az igényesebb zene kedvelőinek a Latin Afro House, és tulajdonképpen bármit, amit ott akarnak, biztos, hogy lesz rock and roll is. Hát az hosszú hétvége lesz. Péntek, szombat, vasárnap, hétfő. Ilyenkor szokták azt mondani, az alkeszok nagy bajban lesznek, önköltségen kell majd berúgni. Mondva neked otthon egy kis pálinkád, meg sörőd, elugranék hozzá.

0: műsor nem jó kislányoknak és jó kisfiúknak szól.
1: A mikrofonnál most Tóth Zoli.
2: Jelmondat, mint mindig. Egy gomnyomás és nyomás tovább. 30 percünk maradt.

Drága barátaim, nagyon-nagyon sokan szokták mondani, hogy bizony-bizony az idő múlásával sok minden meglátszik rajtunk, de hát ezt most ebben nem akarom nagyon belebonyolódni. Nekem muszáj játszani valamit, de nem akárhogyan. Egy kis kaptogós zene jön, pihentetőképpen. A jó kis rock and roll után, a múlt után jönnek is jelen, és mégis mind a kettő együtt lesz. Majd mindjárt megértetek mindent. Akkor, amikor azt mondtam, hogy pünköst hétfőn, Szexárdon egy borpincével lesz délután, azaz déli 13.00-tól, 1 órától este 7-ig, 13.19, ez mennyi, igen, 6 órán keresztül egy live set, ahol ilyen és ehhez hasonló zené fognak szólni. Kiültök, kajáztok, kezetekbe egy pohár bor, nagyon jó lesz, ígyetek el, feeling az nagyon, vibe bizony. És hát remélem, hogy lesz ott Jóska Pista, Karesz Jóska, hogy mondják ezt? Kata, manya, minya, nyanya. És lehet, hogy ott lesz a Zsuzsanna is lesz talán, reméljük. Adriano Celentano, mit ír neked?

Abszolút a Susanna! Azt mondták, hogy mondjak egy-két közmondást. Ez komolyan nem is értem, hogy hogy jutott eszedbe. Most akkor mi közön van a Susannának a közmondáshoz? Semmi. Susanna! Nagyon-nagyon sokan, akik a szöveggel, a beszéddel keresik a kenyerüket, azoknak néha napján adás előtt, színházi előadás előtt, hogy bármikor ilyen szövegpróbákat kell tenni, hogy és akkor kell gyakorolni. Ez hülyeség. Tiszta hülyeség, persze. Tiszta meg tiszta, ciszterna, ciszter, tiszta haj, hová lett a vaj? Ne, ezt most kihagyjuk. Abszolút. A csend hangja sokkal fontosabb, mint az bárki gondolná. Hangzással szólt mindenki, ez szólt egy dal Susannáról. Most Anna vagy Susanna? Azt nem tudjuk még egyelőre. Hát bizony. A mai napon most jutott eszembe, hát már volt lírai felvétel. Most ezt hogy jutott eszembe, hogy ezt beteszem nektek? Mármint úgy érzem, hogy úgy értem, hogy elindítom ezt a zenét. De hát, drága füleim, az a helyzet, hogy nem is tudom, az elmúlt egy-két évben egyszerűen nem is tud kimaradni egy program, sem a rádióból, vagy éppen a diszkoklubból, ahol ezt az dalt valamilyen változatban ne forgatnák, vagy ne játszanák le. Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Hát akkor mi se legyen kívül.

nyugodtan lehet énekelni a dalomat, ahol ismer a szöveget. Ahogyan a barátaim is mondták, hogy reggel sokat kell tudtok ti ízni. Mondasz, hogy ezt általában reggel szokták a legjobban csinálni az emberek. Sőt, mint mindenki csinálja, vagy legalábbis a többség. Minden reggel, higgyétek el, mindenki csinálja, próbálkozik. Attól függ, milyen, mi

Normális körülmények, normális körülmények között mindenki mondja a másiknak. Reggelizünk! De nem este. Amúgy is hiába van.

0: Most ezek a mondva csinál dolgok, de hogy lehet valamit csinálni mondva? Tehát most kérdezik, vizuális alkat vagyok, be akarok verni a szöget a falba.
1: Menj szög a falba, menj szög a falba.
0: Hiába mondom, abból nem lesz semmi. Viszont azt tudom, hogy nem sokára elindul útjára, most a ténylegesen az utolsó 20 perc. És említettem volt, hogy szükségszerű, a mai napon megírtam burkoltan titokban sokaknak, hogy ma újra és újra megoldjuk azt a témát, amit a rock and roll műfajnak hívnek.
2: Ez a műsor.
0: Mi ma újra és újra megoldjuk azt a témát, amit a rock and roll műfajnak hívnek.
2: Ez a műsor.
0: Hívnak.
2: Nem jó kislányoknak és jó kisfiúknak szól.

Kaptam egy üzenetet, azt mondták, három szóval kifejezték az irányomba való szeretetüket. Te hülye vagy! Igen, igen! És ez nem baj! Én viszont folytatásban mondom nektek, hogy ez zizi, de nagyon karcos fej barátaim! A dal címe, mint régen, Give Me Your Loving!

0: Azért milyen érdekes, drága hallgatók, hogy mennyire megoszlanak a vélemények egyes bizonyos zenei kategóriákról. Van, aki azt mondja, ez ugyanolyan, mint annak valamikor volt a 60-70-es években, a magyar zenészek között volt a válogatás. Te most Metro vagy Illés vagy? Fradi vagy Újpest? Te most a Modern Talkingot szereted, vagy mi a fenét? Vagy az Adriano Cseles csávót? Vagy éppen te most mi vagy? Metal? Vagy trash metal? Vagy hörögsz, vagy mit csinálsz? Vagy csak szimplán is egyszerűen marára szereted a zenét?
1: Ez a műsor nem jó kislányoknak és jó kisfiúknak szól. A mikrofonnál most Tóth Zoli.
0: Zizi Top után jöjjön egy kicsit klasszikusabb. Csak mondanod kell egymás után. Yeah. Jön a véghajrá valóban. She knows just what to do. I got a girl named Sue. Tudjátok nagyon jó, Tutti Frutti. Úgy, ahogy még soha nem hallottátok, remélem. She's the girl that I. Felel a kezemben a valami.

0: Szerintő garantáltan beindul a lába.
1: Érezd magad jól!

Péntek van most, nem tudom melyik nap fog ismétlésre kerülni, hétfőn vagy csütörtökön este 6-8-ig, bármikor lesz, remélem jó lesz. Drágáim, a hétvégére egy barátom üzenő nektek, hogy sose vedeljetek bort, csak hörföljétek, kortyolgassátok. A vedelő borival unesztétikus. Beárnyék, hogy az egész estét, aztán azon kívül a saját kezünkre is ráléphetünk. Boogie Woogie Down! Boogie on the run! Bármerre jártok az éjszaka folyamán, az a lényeg, hála Istennek vannak még lámpa, oszlopok, tudtok abba kapaszkodni. Csak a lábatokat, a lábatokra figyeljetek, egymás után tegyétek egy jobbra-balra előre át. Ciklikusan! Egy hordó borral meg kell kínálni az ellenfelet, és hogyha nem bírja, ha-ha! A verekedések elő sor, akkor az majd leteríti. Nyugi, nyugi! Aztán, hogyha valami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagy baj lesz, bizony, akkor nagy baj lesz. Mentek valahova. Hogy hova, azt még nem tudjuk. Na, majd mindjárt kiderül, derekek. Mi az, hogy derekek? Talán gyerekek. Na jó van, épp itt az idő, befejezzem.

engem, aki nagyon-nagyon sokat hallgatja, a Crazy Hours benne engem, az nagyon jól tudja, hogy bár ritkán, de néha szokott rock'n'roll szólni. Ehhez képest, és mi van? Múltkori adásban is szólt, nagyon sok rock'n'roll ma is, így legalább a vége fele. Hát drágáj, muszáj! Valahogy az utóbbi időben számításon kívül hagytam, hogy a rock'n'roll tök mindegy, hogy miként és hogyan, mikor szól, az mindig fel tudja dobni a hangulatot, ha más nem, akkor ez még hétköznap is megállja helyén. Bármikor. Vidámság!

A mesterséges intelligencia jóvoltából egyre több olyan zene születik, ami tényleg nagyon-nagyon jó, csak éppen nem jó szövegeket adnak meg. És akkor vitatkoznak el, hogy hát ez nem is olyan jó. Szépen jól és rímmelve kell eltalálni. Pedig ha belegondolok, hogy volt valamikor egy zenekar Beatles, és azt mondja, hogy she loves you, yeah, yeah. Jú, de bocsánat, nem akarok énekelni. Nem. A Beatlesnek volt a She Loves You, yeah, yeah, yeah. Ez borzasztó. Na jó van, inkább helyettem a vége fele. Fokozzuk a ritmust. Még be se fejeztem, már írják. Te tényleg hülye vagy.

0: apologies. A drága kedvesen is lakunk és váló filmben lévők, szerelmes párok. Nagyon-nagyon bízom benne, most a szép lassacskán, akik a hétfő vagy a csütörtöki alkalommal este 6 és 8 óra hallgatják ezt az adást, azoknak szólok és mondom, hogy bizony-bizony van rengeteg olyan felvételünk, amelyet a hétköznapokon valamilyen más időpontban veszünk fel, akkor is élőben tesszük ki természetesen, de ezeknek van egy ismétlése, úgyhogy ha valaki most csütörtökön hallgatja és azt hallja, amit is mondom, 5 óra van, péntek van, pakoljatok, hagyjátok abba a munkát, a zavar. Úgyhogy drágáim, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó hétvégét kívánok nektek. Remélem, hogy jól sikerült ez a hetetek, és bizony, akkor már most mondom, és újra, pünkös hétfőn, délben 13:00-tól este 19:00-ig élőben egy 6 órás live set lesz. Latin és afro house zenékkel, szexrádról egy borpincéből, hétfőn fogunk újra találkozni, 11:00-kor a Bamako Rally kiválóságai lesznek a vendégem, sok-sok jó sztorival, és a elkövetkezendő jövő évi Bamako indulásukról lesz szó, fognak gyűjteni persze információkat, megpróbálnak még további szponzorokat találni, bízom benne, mi pedig remélem, hogy több és egyre több új hallgatót fogunk találni, vagy a régiek még jobban fognak szeretni minket. Drágáim, az utolsó felvétel vissza a feladóhoz, hiszen mai programot eredeti zenékkel játszottam, és ha már a rock and roll-nál tartunk, akkor legyen ebből a rock and roll-ból is egy óriási klasszik. Egy igazi klasszik, akinek tetszik, akinek nem, hogy mondom, hogy szoktam mondani, aki bújt, aki nem. Indulunk, és jön az utolsó felvétel.
1: Ez a műsor nem jó kislányoknak és jó kisfiúknak szól. Mikrofonnál most Tóth Zoli.
0: Ha drágáim, ez a dallama, el fogok tőletek köszönni, Blues Brothers. Ha valaki nem látta volna ezt a filmet, kötelező, gyerekek, kötelező, megnéznetek. Mindegy, hogy hol van, mindegy, hogy honnan szerezzétek be, lehet, hogy a videón fönt van, vagy valami DVD-n, tök mindegy. Nos, drágáim, a Blues Brothers, a Blues testvérek, és a Sweet Home Chicago. Kérlek tiszteletelben, könyörgöm. Mindegy, hogy mit szeretek, a Modern Talkingot, vagy éppen a Koronitat, a zenét, tök minden. Ezt meg kell néznetek. Kérlek.

Sweet Home Chicago Blues Brothers. A hétvégén menjetek, érezzétek jól magatokat, nagyon ne üssétek szét magatokat, jövő héten is lesz egy újabb hét, munkanapok. Ne kívánd meg a fele barátod borát, mert ott van a tied. Ha-ha. Na minden esetre jövő héten 4 nap lesz, 4. Elképesztő hosszú hétvége. Hát azt nem mondom, hogy szomorúvá váltam ezektől a zenéktől. És remélem, ti sem vagytok pessimisták, mert hogy fiatalabbak vagytok. És azt mondják, hogy a pessimistáknál talán csak az öreg, az optimista öreg emberek látványa a szomorúbb. Én ezt nem hiszem el.

is mulassatok, énekeljetek! Részek vagyok, Rózsán, mind a csap. Vagy éppen szállam. Mondjuk hajnal 2-kor vagy 3-kor már benne van a pakliban, hogy valamelyik buliból kifele jövett valaki, azt mondja, ej, dünsd a tőkét. Énekeljetek, bulizatok! Csak figyeljetek oda, nehogy valami házassági ígéretet éljetek a hajnalok.

0: Nu, dragă, e mondom ezt, hogy ténylegesen be kell, hogy fejezzem ezt a mai napot. Nyugodalmas, nem jó éjszakát, mert majd aki hétfőn vagy csütörtökön hallgatja, azok nálam majd helytálló lesz. Nektek csak pusztán és szimplán jó hétvégét! Szevasztok, viszlát! Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao!
1: Rádiózni jó! A mikrofonnál most Tóth Zoli.
0: Volt a Tóth Zoli.
2: És most vissza a te kedvenc slágereidhez.
3: Ha nem hiszel az igazi zenei változatosságban, hallgass a szívedet, hallgass rá,
4: vigyázz! A 80-as és 90-es évek legnagyobbjai. Hallgass! A szíved! Hallgass! Ránk!
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel!

Ez is a teraszaitőket, láttak, hogy ott valamit 200-al előznek, Ferrari Porsche-kat és Porsche-k viszont, gondoltak a lüktető élet el a viszony, ide elkezdeni.

0: rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza a 2021 februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt talál.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

Strada Rádió. Mi szállítjuk a jó kedvet. Szállítjuk a jó kedvet.

0: és el is tüntetek valami boltba. Végleg.
1: Rádió Beograd. Tretí program.
2: Ponoćni kauboji, jel ste još tu? Jer pravi muškarci su još uvek sa nama. I sada, u ponoć, za prave muškarce, za muškarčine, san snova, ekstra kvalitetni šlag.

0: Kiváló vércukorszintet kívánunk mindenkinek, ez itt az Egy Cukorbeteg naplója, Albrecht Saroltával.
1: És Paróczai Gerivel.
0: Sziasztok! Eltelt egy hónap, úgyhogy ismét izgalmas témákat hoztunk el nektek, és arra gondoltunk, mivel vizsgaidőszak van, érettségi, egyetemi, főiskolai és egyéb vizsgák, ezért a cukorbetegként megélt vizsga stressz témáját hoztuk el első körben. A többi témát pedig bemondja, illetve elmondja nektek Saci.
1: Igen, emellett még arra gondoltunk, hogy az ilyen nem tipikus helyzetek, mint például mondjuk egy részétele egy esküvőn, hogy mondjuk az milyen kihívásokat tartogathat egy cukorbeteg számára, mert azért az mégiscsak akár az alkohol miatt, akár egyébként úgymond a tánc, az ételek, tehát hogy sok olyan tényezője van ennek, ami így okozhat ebben némi nehézséget. Illetve ami még azért ebbe a témába benne van, akár mondjuk egy osztálykirándulás, vagy bármilyen egyéb ilyen többnapos kirándulás, nyaralás, külföldi utazás, illetve
0: még egyéb szituációk.
1: Egyéb szituációk, mint például mondjuk egy buli. Úgyhogy ezek a témák.
0: Igen, itt megkövetném saját magamat, ugyanis tegnap azt írtam ki, hogy a diabétesz mellett kialakult kísérő, illetve mellékbetegségekkel foglalkozunk. Elnapoltuk ezt a témát, maradjunk ennyiben, úgyhogy...
1: Igen, köszönöm.
0: Igen, úgyhogy nyilván ez itt teljesen mással foglalkoztunk volna, illetve lett volna vendégünk is, de ő sajnos most nem tudott eljönni, úgyhogy majd reméljük, hogy a következő havi adásban ezeket tudjuk pótolni. Úgyhogy szerintem vágjunk is bele így a vizsga időszakos témával.
1: Neked mi ezzel kapcsolatban a tapasztalatod?
0: Először is azért gondoltam erre, mert ugye a Facebookon lévő csoportokban nagyon sok fiatalt láttam azzal kapcsolatban írni, hogy közeleg az érettségi, itt van már a nyakán, és a vércukor háztartása az konkrétan felborult a stressz miatt, és tanács miatt fordult a csoport tagjaihoz, és segítséget akart kérni ebben az esetben. Hát én már régen érettségiztem 2011-ben, úgyhogy...
1: Ez tényleg régen volt.
0: Köszönöm szépen, tehát akkor most leöregeztél.
2: Én még régebben, Bibi.
0: Jó.
2: Nem is ebben az évezredben.
1: Mert én is majdnem 10 éve, csak hogy csatlakozzak ehhez a körhöz.
0: Szép.
2: Én meg már majdnem 30 éve.
0: Na, a rendszerváltás után júj.
2: Szó szerint.
0: Na jó, nem politizálom, mert nagyon sok zenét kell akkor megint lejátszani. Igen, mik voltak a tapasztalataim? Arra vagy kíváncsi, hogy milyen érzés volt?
1: Igen, igen.
0: Ügyileg?
1: Hogyan oldottad meg, milyen vércukraid voltak, tehát hogy amikre így vissza tudsz emlékezni.
0: Ugye sokszor említettem, hogy azért az az időszakom nem volt egy mint a cukorbetegnek eladható életmód. Ugye fiatalabb voltam, és nem nagyon törődtem ezekkel a szabályokkal, de mivel ilyen fontos esemény volt, ezért úgy döntöttem, hogy egy-két héttel előtte azért kicsit illik odafigyelni ezekre a dolgokra, és hát azért rajtam már rendesen volt druk és izgulás. Nyilván a tanárok még azért stresszeltek minket, hogy az elmúlt 4 évben Paróczai nem csinált semmit, úgyhogy majd örüljé, ha megoldod ezt a kis feladatot. Képzeld el, hogy folyamatosan éhségi érzetem volt, tehát olyan volt, mintha folyamatosan hipóznék. Mindig azt éreztem, mintha lent lenne a vércukorszintem. Ez az első két napon az érettségén ez így is volt, és mivel folyamatosan hipóztam az írásbeli érettségi alatt, ezért szőlőcukrot ettem, volt nálam csoki, mérnem sem kellett, mert éreztem, hogy elkezdtem izzadni, és megy lefelé a vércukorszintem. Nyilván, mikor meg véget ért, akkor meg egy elég magas érték jött ki. A stressz nyilván nekem levitte akkor, de az első két nap után pedig fölment. És borzasztó hasi görcsel, fáradékonysággal és tompasággal álltam neki a matek után a történelem német és egyéb érettségnek, úgyhogy nekem eléggé vegyes volt, de De az első pár nap és az előtte lévő pár nap az folyamatosan alacsony vércukorszinteket hozott, úgyhogy rendesen betankoltam cukros és nem cukros édességekből, gyümölcslevekből, és mondom, az első két nap után nekem hirtelen így megváltozott, és elkezdett felfele, tartósan felfele szaladni a vércukorszintem, és ez ki is tartott úgy egy másfél hétig.
1: És hogy érezted egyébként, ez milyen hatással volt mondjuk így a teljesítményedre?
0: Rossz. Tehát nem szégyellem, nekem 3-as átlagú lett az érettségim, én egyetemre nem is terveztem menni, tudtam, hogy szakmát szeretnék, de azért rendesen rányomta mondjuk az irodalomra, a történelemre és németre a bélyegét. Ez az érzés, ezekből én jó voltam, tehát ezekből a tantárgyakból 3-as, inkább 4-es voltam, de szerintem egy ilyen 10-15% bennem maradt az érettséginél. Szóval komoly nyomás volt rajtam.
1: Hogyan egyébként? Mert minthogy így mondjuk, hogy nem tudtál koncentrálni, nem tudtál eléggé figyelni ilyenekben?
0: Igen, pontosan elfogyott a koncentráció egy ilyen hosszú írásos teszt alatt. Hamar elfogyott. Tehát mondjuk a felénél, a felénél elfogyott a koncentráció, és utána azért meg kellett ráznom magam, hogy hoppá, itt azért még kéne valamit csinálni. Úgyhogy nehéz volt mentálisan kezelni ezt az egészet.
1: Igen, azért ez elég nehezen hangzik is, hogy azért ez hát így több mindent is előhoz, meg így felvet bennem, hogy azért tényleg azért nagyon nehéz ebbe belegondolni, hogy ugye persze nyilván nem akarunk egyébként könnyítést azért, mert cukorbetegek vagyunk, de akárhogy is nézzük, de hogy nem ugyanattól a rajtvonaltól indulunk, mint azok, akik mondjuk nem cukorbetegek, és én egyébként 20-as cukorral toltam végig az érettségit, mert benne végig, tehát hogy 4 napon keresztül, mert...
0: Stressz volt.
1: Hát nem is az, hogy stressz volt, hanem én egyébként ott nagyon-nagyon féltem a hipoglikémiától, mert előtte nem sokkal volt az, hogy volt egy töri óra, ahol felelnem kellett, hogy megkapjam az 5-öst, nekem ott nagyon-nagyon számított az, hogy milyen jegyem lesz így az egyetemi felvételi során, és hogyha ott nem kaptam volna meg az 5-öst, akkor nem vettek volna fel az egyetemre, mert pont annyi ponton voltam, annyi a ponthatár, így zárójel bezárva, viszont én ott nagyon küzdöttem, és pont ezen a javító felelésen lent volt a vércukorszintem, hogy nem is felelés volt, hanem írásbeli dolgozat, és nagyon-nagyon nem tudtam koncentrálni, és emiatt én az érettségim borzasztóan féltem, hogy alacsony lesz a cukrom, és azért ezt inkább túlkompenzáltam azzal, hogy akkor inkább legyen 20-as, akkor biztosan nem fog leesni, akkor biztosan nem lesz az, hogy nem tudok emiatt koncentrálni, teljesíteni. És akkor így, ja, hát így nem a legszebb, meg nem a legjobb, de egy utólag belegondolva úgy látom ezt az egészet, hogy nem, tehát hogy amit már többször is beszéltünk, meg feszegettünk így itt a rádiós adásban, hogy nem volt meg az eszköz a kezemben, meg nem volt meg a segítség ahhoz, hogy ezeket jobban tudjam kezelni, vagy jobban kontrolláljam ezeket a helyzeteket, mert hát az orvosom akkor annyit mondott, hogy mérjem meg a cukromat, és akkor mit Köszi. Tudom én, legyen lesz, nálam szűrőcukor. Vagy jó lesz, vagy nem, pontosan. És azért ebben is szomorú belegondolni utólag, mert nyilván nem az a legjobb, hogy 20-as cukorral inkább túlkompenzálva, inkább úgymond egy nem túl jó. Hát egy két rossz közül a kicsit kevésbé kellett választani, igen.
0: Igen, tehát ez, amit mondtál, ez a nehezített pálya ilyenkor nagyon-nagyon ki tud jönni egy stressz helyzetben nálunk cukorbetegeknél. És nyilván, aki gyermekkorában lesz egyes típusú diabéteses, és egy 18 évesen találkozik egy ilyen nagy feladattal, mert mondjuk ki azért az érettség egy nagy feladat, egy 18 éves nem csak diabéteses embernek, akkor azért ott lehetnek ám furcsaságok, és el kell dönteni, mint a te esetedben, hogy mit is kezdünk ezzel az egésszel. Nyilván te tényleg azt választottad, hogy kicsit magasabb legyen, és ez így a koncentrációdat mennyire befolyásolta, hogy végig 20-as cukrod volt?
1: Igazából semennyire, vagy akkor így nem tűnt fel egyáltalán. Szerintem azért, mert az egy olyan időszak volt, hogy összességében egy jól kontrollált diabéteszem volt, akkor voltam 19 éves, ilyen 6-valahányas volt a hemoglobinácém, és azért így nyilván azért sokkal kevésbé viselt meg, mint hogyha eleve egy rosszabb, szerintem legalábbis nekem ez az ilyen elméletem ezzel kapcsolatban. Másra nem emlékszem, bevallom őszintén.
0: És így a szóbeli vizsgáknál mondjuk, ott...
1: Na azt hiszem, mert nem tudom. Ott is lehetséges, de lehet, hogy addigra már egy kicsit ezt így jobban próbáltam meg, hogy ne húszassal kezdjem és fejezzem be.
0: Én igyekeztem egyébként a szóbelige kijavítani ezt a dolgot. Előtte ettem, tehát mindig előtte ettem a szóbeli vizsgák előtt, úgyhogy azt úgy stabilabban le tudtam hozni egyébként, az valahogy jobban sikerült, tanultam az előző dologból, és tényleg azt mondom, egy ilyen 70-80% között pozitívan hoztam le azt az időszakot. Nyilván a tanulmányi eredményeimet már nem tudom megváltoztatni, nagyon sok mindent megbántam abból az időből, de azért mondom, egy ilyen stabil 3-as átlagot tudtam hozni. Nyilván a matek az lefele lógott, de azt örültünk, hogy görbült, úgyhogy tényleg egy 3-as stabil átlagot így le tudtam hozni. Utána már tudtam, hogy én milyen irányba szeretnék elindulni, a szakmát szeretnék tanulni, és ott is ugyanez volt. Tehát amikor én OK és fotgász képzésre jártam, és letelt az egy év, ugye jöttek a vizsgák, hát akkor ott is hasonló helyzetben voltam. Ugye itt azért már a fizikai aktivitás is bekapcsolódott ebbe a dologba. Időre kellett csinálni mindent, meg volt határozva, hogy hogyan kellett csinálni ugye mindent. Adott stílust kellett kivitelezni, adott feladatot kellett megcsinálni időre, és azért így mondom, itt már találkozott a fizikai és a mentális kihívásnak az egyvelege.
1: Tehát akkor mondjuk alacsonyabbak voltak emiatt a cukrai?
0: Így van. Úgy kell elképzelni, nyilván aki fodrász, azt tudja, bemész reggel 8-ra, és ott vagy délután 3-ig.
1: És ez folyamatos állás, koncentrálás, beszélgetés.
0: Így van. Voltak olyan feladatok, mondjuk emlékszem, édesanyám haját mellígoztam, meg festettem, amit előre, tehát elő lehetett készíteni. Előző nap édesanyám bejött a suliba, befestettem a haját, a tanár segítségével bemelégoztam, és akkor az úgy félig meddig elő volt készítve, nekem csak le kellett vágni. Oké, stim. Erre volt kb. Így az utolsó simításokra, vágásra, szágításra, stb. Talán egy óra, hát az végig pörgés, koncentráció, utána 15 perc pihi, férfi klasszikus haj, az arra 45 perc volt, ugye ott precízen kellett vágni szintén, na ott már elkezdett lemenni a cukrom, ugye ez már ilyen 10 órás időszak volt, ott abba is kellett hagynom, tehát ott meg kellett állnom, és emlékszem, hogy be kellett vernem 2 szelet csokoládét, meg kellett innom egy ilyen szívószálas narancslevet, és épp hogy be tudtam fejezni a feladatot, utána megint egy nagy feladat következett, és ez ment délután 2-ig. 3-szor ment le így a vércukor szintem, úgyhogy ezt borzasztó nehéz volt kezelni, de a bizonyítványom az jó lett, valami 5-6%-on múlott, hogy 5-ös legyen egyébként, úgyhogy ott már elégedettebb voltam magammal. Azt jobban élveztem, mint az érettségit, maradjunk annyiba.
1: Hát én is tapasztaltam egyébként, hogy az ilyen komoly mentális erőfeszítés, koncentráció esetén be tud zuhanni a vércukor szinten.
0: Hogyne.
1: Mostanában kevésbé, de régebben volt erre példa.
0: Uh-huh. Na most akkor gyorsan elmesélek egy esetet. Szerdán edzettem a munkahelyemen, munkaidő után, és ott volt az egyik csapattársam, Viktor nem röhög, és tudja még, mi fog most következni, és hát ez a csapattársam, ami egy kicsikét hangosabb, és oké, köszi Viktor, és nagyjából 35 percet futottam a futópadon, és volt még hátra 5 perc, és kérdezi a srác, hogy mit csinálok, hányason futok, mennyi van még, mondom, ne szóljál hozzá, mert még 3 percem van hátra, utána válaszolok neked. És én beszoktam kevegni egy ilyen édesítőszerekkel készült izotóniás italt, ami stabilizálja, stabilan tartja a vércukorszintet, meg edzés előtt megettem egy banánt. És utána elkezdtem csinálni a súlyzós feladatokat, és végig beszélt hozzám, tehát így levegővétel nélkül mondta. Egyrészt nem tudtam koncentrálni, másrészt pedig, amit te is említettél az előbb, lement a vércukorszintem. Tehát ilyen 2,6-ra, és akkor ott én már tudtam, hogy jó, akkor itt a vége, állj, kész, mentálisan szétestem, nem tudok koncentrálni, fizikailag nem tudok teljesíteni, és mivel akkora stresszt okozott nekem azzal, hogy végig beszélt hozzám, és nem tudtam azzal az energiával, azzal a fókusszal az edzésemet elvégezni, így ezt okozta. Tulajdonképpen, amit az érettségimnél okozott ez a dolog, az első két napon. Szóval abszolút megértem ezt a dolgot, ami veled is megtörtént.
1: Igen, viszont azóta, most, hogy így mondtad egyébként ezt, mostanában kevésbé érzem azt, hogy így mondjuk egy hipó során nem tudok annyira koncentrálni, mint amúgy, de még mindig tudok koncentrálni. Ugye nekem így a munkám az igazából 50 perc megszakítatlan figyelem. Uh-huh. Most ezt így röviden így tudnám leírni, és azért előfordul egyébként, hogy mondjuk egy ilyen konzultáció közben lemegy a vércukorszintem. Uh-huh. Viszont ettől függetlenül ugyanúgy jelen tudok lenni így mentálisan közben, meg azért sok helyzetben, akár mondjuk, hogyha biciklizek, ott is azért nehezebb, tehát hogy nem olyan könnyed, mint amikor mondjuk normális a vércukorszintem, de hogy azért az így nagyjából megszokott lenni, hogy attól még jelen vagyok, meg érzékelek dolgokat közben. Igen.
0: És így, tehát, hogy mondjuk biciklizál egy adott intenzitással, érzed, hogy megy lefele, de mégis tudsz még koncentrálni, ezt így jól értem, vagy
1: hát
0: valami
1: van
0: hasonló?
1: Hát van úgy, hogy egyébként mondjuk egy órát tekerek végig alacsony vércukorszinttel. Uh-huh. Ezt most így bevallom, nem gyakori, tehát hogy azért szerencsére tehát, hogy tudom úgy menedzselni a vércukorszintemet, hogy ritkán van az, hogy mozgás közben
0: megy le
1: vagy le is megy, és mondjuk alacsony közben, viszont hogyha ez mégis megtörténik, akkor azért ott jelen tudok lenni, és tulajdonképpen nem szeretem, mert nem kényelmes, meg nem jó érzés, de
0: csinálni kell.
1: De nem az, jó, mert most nyilván abba lehetne hagyni, meg lehetne állni, mert most igazából nem versenysportoló vagyok, nem ebből élek, nincsen tétje, csak nem tudom, időre megyek, és általában ez az, ami miatt ott mondjuk egy alacsony vércukorszinten is ugyanúgy lefolytatom azt az edzést, mert számít az a 10 perc, mert tényleg be vannak osztva a mindennapjaim, és akkor így azért tényleg ennek így van nagyobb, vagy tud nagyobb jelentősége lenni. Uh-huh. Viszont visszatérve az eredeti témánkra, ugye a vizsgai időszakok.
0: Egyetem nálad, mondjuk.
1: Az elején nem tudtam, ott meg azért ezt többször is, nem csak ott, hanem azért ezt a legtöbb vizsgaidőszaknál megfigyeltem, hogy a stressz miatt nálam kialakult egy inzulinrezisztencia közben, ami ugye egy ilyen átmeneti időt jelentett, mondjuk 2-3-4 vagy 5 órát, ameddig ugye tartott ez a vizsgadrúk előtte, és ilyenkor hiába adtam be inzulint, nem hatott. Uh-huh. Egyáltalán nem hatott. Tehát, hogy volt olyan, hogy mondjuk...
0: Blokkolás volt.
1: Hát egy ilyen, tényleg egy ilyen teljes blokkolás. És utána, amint kijöttem a teremből, és lekerült rólam az a stressz, az a vizsgadruk, onnantól kezdve így tényleg így azonnal. Uh-huh. Tehát, hogyha a szenzoron nézzük, akkor 2-3 nyillal mutatott lefelé, ilyen 15-ről, hogy elkezdett zuhanni és hatni az az összes inzulin, amit beadtam, úgyhogy akkor azok ilyen jó kis ebédek vagy vacsorák voltak a vizsgák után. Na most eszembe jutott, közben képzeld el, hogy volt egy olyan szóbeli vizsgám, ez már tényleg a vége felé volt az egyetemnek, ahol ilyen kettes cukrom volt. Mert úgy indultam el reggel, hogy jó, hát amúgy is kell több, mert hogy a stressz miatt nem szokott elég lenni ennyi mennyiség, úgyhogy beadtam többet, viszont gyalog mentem mert ez Szegeden volt, és akkor a szállásról gyalog mentem abba az épületbe, ahol a vizsga volt, uh-huh. de azért ez nem volt egy olyan kicsi táv, volt azért egy, szerintem egy ilyen 2 kilométer uh-huh. körülbelül, és mire odaértem, addigra annyira bezuhant a cukrom, hogy a szenzorom elkezdett jelezni a vizsga uh-huh. közbe. Ez szerencsére egyébként a tanárnak, aki tartotta ezt az órát, volt benne tapasztalata és értette, de ott tényleg ez már az a pont volt, amire annyira megtanultam koncentrálni arra alacsony vércukorszinttel, hogy sikerült jól lehoznom a vizsgát, de nem kívánom senkinek.
0: Nem volt kellemes.
1: Meg nem ez az ideális, igen.
0: Igen, igen. Hát ez még egyébként, ha már így vizsga, akkor a masször vizsgámon volt ugyanez, szintén ugye fizikai, mentális megterhelés, és ugye mivel ekkor már nem láttam, még jobban kellett koncentrálnom, hogy most melyik mozdulat, most mit kell csinálni, és egy fejből elő kellett azt a mozdulatot kaparnom valahogy, hogy, uh-huh. hogy meg tudjam csinálni, és ott is az volt, hogy mire már engem masszíroztak, amikor már rajtam vizsgáztak, addig előtte lement 5 perccel a vércukorszintem, úgyhogy a következő srácnak, aki rajtam a hátamon vizsgázott, az így, annak így később kezdődött ez az egész, és ez a blokkolás nálam egyébként, nekem nem kellett ugye írásban tudást adnom, hanem csak szóban, ami nekem jobban ment világ életemben, uh-huh. ott ugyanez a blokk nekem is megtörtént. Én normál mennyiségű inzulint adtam be, normál mennyiségű kaját adtam, mert tudtam, hogy mettől meddig tart ez a szóbeli vizsga, és nekem utána volt egy ilyen óriási, hatalmas nagy vércukrom, tehát hogy így valami 20-22 volt, akkor már beszélő vércukor mérőm volt, és amikor ugye szépen így ugye elkezdtem így dolgozni, ugye megkezdődött a fizikai aktivitás, akkor így pont annak az órának a végére pont lement valami 6-2-re, és ugye azért az elég nagy zuhanás, ugye ott már hipó érzet alakul ki bőven az emberbe, hogy egy óra alatt így ennyit zuhan a vércukorszintje, és akkor még lejjebb ment, akkor már volt 2-5, tehát hogy ugye kétszer mértem rá, ilyen 10-15 percen belül, úgyhogy ott azért már enni kellett és vágni kellett egy kicsit. Szóval nekem az volt a legkeményebb.
1: Igen, ezek azért elég kellemetlen helyzetek tudnak lenni, uh-huh. és ugye azért vannak olyan helyzetek, amiknek nagy tétje van, szóval, hogy akár egyébként ennek lehet pénzügyi következménye, uh-huh. lehet az, hogy mondjuk halasztani kell egy fél évet, uh-huh. Tehát hogy sok olyan következménye, amit az ember nem szívesen vállalna ezekben a helyzetekben, mert hogy nyilván teljesen más, tehát hogy készülsz.
0: Igen, tehát, koncentrálsz, igen. Ez a napod.
1: Igen. És amikor egy alacsony vércukorszint közbeszól, és elrontja az egészet, és emiatt mondjuk bukás van, nyilván ez a legrosszabb, ami történhet, és mondjuk lehet, hogy emiatt hát egy érettséginél azért megint nagy tétje van, mert akkor akár egy évet késik minden, nyilván ki lehet tölteni azt az évet, de hogy akkor is azért kellemetlen.
0: Hogyne. Meg nyilván egyetemen is gondolom azért ez nem a legjobb kor szokott jönni.
1: Hát sokszor azért ennek pénzügyi következményei vannak.
0: Igen,
1: talán van akár egy tárgyismétlés, vagy bármilyen jellegű dolog.
0: Igen, nem kellemesek, abszolút nem kellemesek ezek a dolgok.
1: Szüneteljünk, és akkor utána folytatjuk.
0: Legyen így.

0: Folytatódik az Egy cukor beteg naplója. Itt a szünetben már a nyarat terveztük, hogy éljük túl a 40 fokot, nyilván. De folytassuk a cukorbetegként megélt váratlan szituációkat, vizsgadrukkot, vizsga eredményvárókat, jegy osztályzatvárókat, felelés közben izgulásokat. Mi volt mondjuk, gimibe volt egyébként ilyen szituáció, amikor nagyon izgultál erre, így vissza tudsz emlékezni? Ami mondjuk érdekes vércukrot okozott?
1: Nem különösebben egyébként, amire így vissza tudok emlékezni, azok inkább az osztálykirándulások. Mondjuk nálunk nem voltak tipikusak az osztálykirándulások, mert az osztályfőnököm is és az osztályfőnök helyettes is mind a ketten testnevelő tanárok voltak, és én eredetileg keszthelyi vagyok, és oda is jártam középiskolába. És azért két olyan osztálykirándulásunk is volt, ahol bicikliztünk. Alapvetően egyébként ez egy jó program, viszont azért ez egy elég jelentős, nagy mennyiségű bicikli táv volt, vagy hát az akkori
0: fizikai állapotodhoz.
1: Igen, az enyémhez is, meg azért szerintem ugye az osztály átlagához képest is. Először elbicikliztünk Szigligetre, ott felmentünk a várba, aztán haza bicikliztünk, és utána a következő osztálykiránduláson elbicikliztünk Badacsonyba, megmásztuk a Badacsonyt, és utána haza bicikliztünk. Az egyik egy ilyen 60, a másik meg egy ilyen 70 kilométeres bicikli túra volt, ami azért szerintem nem kevés. És hát én végig alacsony vércukort szinttel csináltam végig, mert hogy szintén egyébként oké, volt nálam szőlőcukor, de hogy nem amúgy az, hogy így vércukorszint, sport, meg hogy ezzel mit kell kezdeni, az így nem, nem nagyon volt meg.
0: Összhangban,
1: meg hogy így tényleg semmi tudásom nem volt róla. Viszont azért így a tanárok sem voltak segítőkészek ebben, vagy szerintem így ők sem realizálták így ezt a helyzetet, meg ennek az egész helyzetnek a súlyát, viszont igazából túléltem legalább.
0: És itt vagy köztünk, igen.
1: És itt vagyok köztetek, igen.
0: Nekem egy ilyen osztálykirándulás egyébként, ugye én 8 éves korom óta vagyok cukorbeteg. 8-ban mentünk el valahova, meg nem mondom már hova, és az ilyen kétnapos osztálykirándulás volt. Én szerintem 15 percenként jön be az osztályfőnök, meg a helyettes, hogy jól vagyok-e, nem esett le a vércukor szintem, nincsen ugye semmi bajom, és amikor elmentünk a szállásról kirándulni, az is egy ilyen 10-15 kilométeres túra volt, mind a két nap, akkor is szerintem el nem mozdult mellőlem a másik tanárnő az osztályfőnökünkön kívül, aki velünk jött, és folyamatosan az a aggódó tekintet volt. Szerencsére jól volt kontrollálva, úgyhogy így azért a kétnapos osztálykirándulás végére meg tudtam győzni őket abban a tekintetben, hogy nincs itt velem gond, meg tudom az egészet kezelni, meg nyilván ugye a foci az rá segített, hogy azért a sportolás közben nekem elég jó vércukraim voltak abban az időben. Úgyhogy én egy kicsit szerencsésebben jöttem ki ebben a tekintetben, de azért az aggódó tekintetek, a féltés végig ott volt.
1: De mondjuk... ez a másik véglet egyébként, mert hogy ebben azért már benne van egy ilyen túlféltés, túlaggódás, ami szintén tud idegesítő lenni.
0: Engem nagyon idegesített, hogy már forgattam a szememet, te szoktad látni néha az arcomat, hogy igen, milyen fejeket tudok vágni. Na, már akkor is bőven megvolt ez az egész. Még arra akartam kitérni, ugye, hogy nem biztos, hogy akkor ebédelünk osztálykirándulás szinten, amikor nekünk ugye az meg van határozva. Gondolok itt reggeli, ebéd, vacsora.
1: Főleg az akkori inzulinjaink van, tehát hogy ott az, annak azért nem volt mindegy.
0: Igen. Tehát mondjuk reggeliztem otthon, teszem azt 7:30-8 között, most mondtam valamit, mert 5 perc volt az iskola. Ebédeltem az 5. óra után 3:45-től 1-ig, és akkor vacsora meg otthon 6 órakor. Na most itt előfordult az, hogy 8:30-kor volt a reggeli, 2-kor volt az ebéd, és 7:30-kor volt este a vacsora. És azzal sakkozni, hogy most később adjam be, mennyit adjak be, nem tudom, hogy mi lesz az ebéd, amikor nem tudsz semmilyen adatból, információból dolgozni, ott azért szintén okozhatnak ezek a dolgok meglepetéseket. És tökre ilyen volt, tehát, hogy fölkeltünk, mi lesz a reggeli, nem tudom, bundáskenyér, kösz, mi lesz a reggeli, ja, lekvág, oké, én azt nem eltek, mit fogok kapni? Tehát ilyenekre gondolok.
1: Igen, csak ez meg olyan dolog egyébként megint, ami és azt sok tinédzsernél és gyereknél látom az ilyen gyerektáborokban, hogy ugye rájuk van abszolút bízva.
0: Igen.
1: És hogy azért ez, tehát hogy ez borzasztóan kihívásokkal teli helyzet úgy, hogy igazából egy gyereknek szüksége van ugyanúgy segítségre. Igen. És az, hogy mondjuk még a felnőttek ebben, nem az, hogy még partnereknek sem partnerek, de még hátráltatják is, azért azt szerintem tök nagy probléma, és hogy ezt, erről azért érdemes szintén beszélni, mert hogy ezek a régi inzulinok nagyon...
0: Nagyon kötöttek voltak,
1: és nagyon kevés szabadságot engedtek meg, biztosítottak, igen. És hogy ugye azért ott vagy gyerekként két tűz között, hogy vagy a pedagógussal veszel össze, vagy az orvosodtal kapsz egy leszidást, amiért nem jól csinálod a dolgokat, és hogy ezek olyan készségek, amik egyrészt így a mi kultúránkban nincsenek meg, hogy egy gyerek hogyan szálljon szembe egy tanárral, hogy hogyan mondja meg ezt határozottan, mert annak olyan vége lesz, amivel nem olyan következmény, amivel megint szeretnénk szembesülni.
0: Hát azért a gyerek jár rosszul. Már hát bocsánat.
1: Persze. Mert azért nem, tehát hogy ráadásul ugye ott van az, hogy azért mégiscsak az egészségedért kell határozottabban kiállni az érdekeidért, és előbb vagy utóbb, de hogy ezt le fogják törni.
0: Igen. És ez egyébként valahol borzalmas. Tehát mondjuk vegyük azt.
1: Hát.
0: Igen. Vegyük azt, Humulin R nevű inzulin, ugye az hat órás kitartása volt, ugye?
1: Persze, sokunkat traumatizált szerintem.
0: Igen, a Humulin R nevű inzulin, és akkor az meg volt határozva, hogy na, Gergő, add be 7:30, és akkor legközelebb itt meg 1:30, és akkor ebédelhetsz, punktum. Onnantól a beadástól számított 20 perc múlva te ehetsz. Tehát akkor beadtad 12:30, és akkor 1 óra fele kajához jutottál. És akkor mondjuk tegyük fel, osztálykirándulás, mikor megyünk ebédelni? 13:30. Oké. Beadom az inzulint 13:45, 5 perc plusz-minusz, mire leülsz, kezet mosol, stb. Odaérsz 13:30, az ebéd még sehol, és akkor még ott vágsz egyébként egy ilyen 20 percet, hogy kijöjjön a leves meg a második, és addig már úgy behipózol, hogy azt se tudod, hogy hol vagy, és megkérdezi a tanárnő, hogy figyú, amúgy veled mi van? Hát nem adtad be az inzulint, de igen, beadtam az inzulint, és pont ez a baj, mert azt tetszett mondani, hogy 13:30 ebédelünk, és az ebéd még ott volt a mezőn, és rohangált nap.
1: Jaj, igen, na, igen.
0: Én ettől falra tudtam mászni.
1: Micsoda? Rohangált a mezőn, ez egy szép példa volt.
0: Igen, tehát hogy ettől én falnak tudtam menni már 10 évesen, hogy nekem megtanították azt a Heimpár kórházba, hogy ennyit kell vágni, így ad be, ott van, melegítsd meg magadnak, és majdnem csúnyát mondtam, és nagyon nem az valósult meg, és akkor hát akkor Gergő mindjárt összeesik, az rosszul van, mert nincsen ebéd.
1: Igen, egyébként én ezt magamban már sokat fejtegettem, hogy én gyakran teszek fel kérdéseket arra vonatkozóan, így a környezetemben lévőknek, amivel lehet, hogy ki is idegenem őket, hogy mikor, mi és hogyan fog történni. Uh-huh. Tehát, hogy várok egyfajta ilyen partnerséget így szüleimtől is, meg hogyha bármilyen ilyen társaságban vagyok, hogy azért azt így szeretem tudni, hogy tényleg nagyjából mikor, hogyan mi történik. És ugye így ezekkel a modernabb inzulinokkal ez már egy kicsit könnyedebb, gördülékenyebb, viszont azért ez korábban egyébként tényleg nem volt könnyű olyan szempontból, hogy ugye humán inzulinnal ugye nem csak az van, hogy tényleg pontosan, nagyon pontosan kellett tartani, igen, az időpontokat, mert hogyha összecsúszik az inzulin, vagy bármi olyan dolog van, abból egyrészt nagyon csúnya hipózás lehet,
0: bizony,
1: másrészt pedig a másik rákfejlődés, vagy bármi olyan dolog van, abból egyrészt nagyon csúnya hipózás lehet,
0: bizony,
1: másrészt pedig a másik rákfejlődésnek az inzulinnak, hogy várni kellett

0: étkezésre, és hogy ezért tök jó előre ezt tudni, mert hogyha tudom, hogy tényleg fél kettőkor van, akkor beadom egykor az inzulint, és akkor nincsen ebből semmi probléma. De hogy én nagyon-nagyon sokszor szembesültem azzal, hogy másokat idegesítek ezekkel a kérdésekkel, hogy feszültek lesznek, frusztráltak, és hogy egy idő után meg nyilván ez nagyon felhalmozza ezeket az érzéseket. Kellemetlen, és nagyon felhalmozza ezeket az érzéseket, hogy amúgy nem kérdezhetek, mert hogy mondjuk ez mások számára teher is probléma, és hogy emiatt megint az én betegségem van, szenvedi meg a kárát.
1: Igen. No. Bocsánat, hozok erre egy nagyon friss példát. Tavaly össze voltam a barátaimmal egy ilyen fiús hosszú hétvégén, és bográsba készült csilisbab. És kérdezem a srácot, aki főzi, hogy na, Roli, mennyi idő még? És akkor van ez a, miben Viktor biztos tudja, hogy 10 perc főnök, ugye mennyi idő még, akkor a 10 perc főnök. Na,
2: még 10 perc.
1: Igen, na, jó, mondom, akkor beadom az inzulint. Na, ebből lett 2,5 óra. Mert nem gatyogott rendesen a bogrács, és ez alatt én megettem 3 zacskó chipset, meg ilyen reszelt almát. Úgyhogy igen, tehát ez pontosan ezt szülte, és bocsánat, és most voltam nemrég egy ilyen összejövetelem, és képzeld el, hogy tényleg 10 perc volt, és akkor be tudtam adni a Novorapidot, és akkor már nem volt probléma. Úgyhogy tanult belőle a kolléga, illetve a barátom is, és illetve ebből az egész szituációból, de abszolút szerintem ez egy ilyen tanulságos dolog. Nyilván nem az ő hibája volt, hogy nem rotyogott az a csilisbab, hanem a körülmények, mert tényleg borzalmasan volt kialakítva az a főzőhelység, csak például ez pont egy váratlan szituáció volt.
0: Igen, de azért arra gondoltam, hogy megfogalmazhatnánk úgymond egy ilyen minek is mondják ezt, egy ilyen használati útmutatót a cukorbetegekhez.
1: Az ilyen végtelen könyv lenne.
0: Társaságban egyébként, igen, hogy nyilván ez, tehát, hogy ez nem azt jelenti, hogy ezek ilyen kötelező dolgok, csak Diktál ilyen...
2: Diktáldírom.
1: Júj.
0: Jó, így legyen.
1: És kiadjuk, figyelem. És szabadalmaztatjuk, és a világ a csodájára fog járni, hogy...
2: És ebből leszünk csiliárdosok.
1: Igen, legyen így. Jó, oké.
0: Okay. Nem kell lottozni. Mit mondanál egy ilyen társasági összejövetelen, hogy mire lenne szükséged, vagy hát, hogy mi kerülne be ebbe a használati útmutatóba egy ilyen helyzetbe?
1: Hát figyeljetek, srácok, van ez a dolog, van ez a cukorbetegség nevű dolog, amivel együtt élünk már jó hosszú ideje, jobban, rosszban.
0: Jó, de nem a Ádámtól éveink kell kezdeni, csak...
1: Nyilván az, hogy nekem az ebéd egy meghatározott időben kellene, hogy kész legyen. Nem okoz-e problémát, ha mondjuk teszem azt, maradjunk a 1:30-nél. Tehát, hogyha a 1:30-kor ebédelnénk, meg tudnánk-e azt oldani, hogy 1:30-re kész legyen az ebéd? Jó, az mindenkinek, ha akkor ebédelünk. Én így próbáltam, mondjuk, ha ilyen idegenebb társaságba megyek. Mondták, hogy oké, rendben van, valaki ezt tudta vállalni, valaki meg azt mondja, még nem vagyok éhes, most reggeliztem délelőtt 10-kor, legyen már 3-kor az ebéd. És akkor én azt kértem, hogy ne haragudj, én nekem meg muszáj enni, hát nem bírod ki, vagy nem tudsz más csinálni, és én tudatosítanám
0: ezt is hányszor hallottam
1: abba
0: én is.
1: A társaságba, hogy figyelj, nekem ekkor kell ennem, mert különben ez és ez és ez lesz, és te nem szeretnél engem kiskanállal összeszedni és mentőt hívni, mert akkor nézel rám, mint a borjú az új kapra, hogy itt most mi történt. Pedig evett egy kétszem ilyen kis sem ekkora méretű túrós pogácsát, és miért esett le neki a cukra. Tehát az a baj, hogy az emberek többsége, ha mondjuk egy idegenebb társaságban vagy, nem érti meg a cukorbetegség okozta kontrollálást, szabályoknak betartását, vagy legalább az adott információknak a kezelését, hogy nagyjából, tehát nem várom el pontosan, hogy 1:30-kor legyen tartva az ebéd, de azért egy olyan körülötte lévő időpontot próbáljunk megtartani. Tehát, hogy nem muszáj 13:30-kor enni, de azért légy szív, körülötte oldjuk már meg azt, hogy eszünk plusz-minusz 15 perc. De

0: valami ilyesmit mondanék, hogy Léci, ennyit tartsatok tiszteletbe, és én meg tiszteletbe tartom, hogy szeretnétek velem inni egy pohár valamit.
1: Igen, igen, igen, egyébként tényleg ez a gondolat, amit mondtál, hogy hogy is fogalmaztad meg, hogy nem tudsz várni esetleg, vagy?
0: Igen, igen.
1: Tehát,
0: igen.
1: Hogy ezzel én is annyiszor szembesültem, és hogy így de csak attól még, tehát, hogy
0: nekem nem lesz jobb.
1: Nem lesz jobb, igen, igen, igen. Igen. És tényleg, tehát, hogy vagy ez van, vagy ugye a másik oldalon, hogy de ezt nem így kéne inkább csinálnod? Tehát, hogy ugye nagyon két véglet, hogy egyrészt, de hogy egyik oldalon sem a megértés
0: nem,
1: van, és hogy azért nagyon fel tudnak gyűlni ezek a frusztrációk, nem?
0: Hogy nem. Nekem egyszer volt, emlékszem, mentünk valahova így bambizni, mondjuk ezt bambizni, és azon a helyen lehetett hamburgert kapni. És már így fél hét, három, hétkor szóltam az egyik srácnak, hogy figyelj, menjünk már le, létszik, mert mondom, most már ennem kéne. Nem tudsz még válni egy fél, nem ő volt, nem tudsz még válni egy fél órát, mert akkor én is lemennék. Mondom, nem, és akkor kérdeztem, miért nem tudsz állni? Na mondom, ezért elmagyaráztam. Jaj, jó, hát akkor menjünk, nehogy összeessél itt. Na.
1: Egyik jobb, mint a másik.
0: Igen, és akkor elkezdem forgatni a szememet, és igen, tehát, hogy nehezen tudják felfogni azt az információt, ami a cukorbetegséggel jár, az emberek többsége. És aki mondjuk már hosszú távon ismer engem, az pontosan tudja, hogy igen, enni kell, sőt, valamikor ő kérdezi meg, hogy nem kéne már enned, de ugye, ha mondjuk elmegyünk tényleg így kajálni többen, akkor próbáljuk úgy igazítani a dolgot, hogy egy kicsit hozzám. De mondjuk egy plusz-minusz 20 perc, oké, rendben, belefér, szóljál, megoldom. Viszek magammal még egy almát, egy csokit vagy kettőt, megeszem. Tehát, hogy szerintem meg lehetne ezt oldani, és hozzáállás kérdése lenne az egész, hogy nyilván egy ember miatt, de a barátok, akik megértik ezt az egészet, azok tudnak alkalmazkodni. Az idegen emberek, meg úgyis egyszer találkozol, kétszer találkozol vele, hát neki meg bocsánat, de mindegy lesz. És akkor le kell tojni azt, hogy mit mond Béla.
1: Igen, egyébként az a baj, hogy nagyon nehéz, és ezek nagyon meghatározó élmények tudnak lenni, és pont azért, mert hogy eleve egyébként ugye akármikor, akárhova megyünk, ugye folyamatosan az van, ami ugye nem látszik kívülről, de hogy azért
0: küzdünk,
1: de hogy pörgünk folyamatosan azon, hogy mit tehetünk, mennyi inzulin kell hozzá, mennyi az aktuális vércukorszintünk, tehát hogy ez így konstans ott van akkor is, hogyha így nem mondjuk ki, és nem beszélünk róla folyamatosan, és ez mentálisan egyébként borzasztóan megterhelő. Így a mindennap során. És ugye azért sok helyzetben, tehát hogy ez tényleg nincsen ránk írva, tehát hogy tetszik az, amikor látom, hogy mondjuk sok helyen írják azt, hogy azért ez mégiscsak egy láthatatlan betegség, hogy ugye nem látszik, meg nem, nincsen a homlokunkra írva, nincsenek olyan jelentős erős tünetek, nincsenek testi jelei.
0: Igen. És, de hogyha elmondjuk, akkor szeretnénk, hogy legalább odafigyeljenek egy picit ránk.
1: Igen, igen, igen. Tehát, hogy nyilván azért ez nem egy ilyen kötelező dolog, csak ilyen, hát szerintem tudunk annak örülni, hogyha mondjuk ezek az ilyen kis pluszok megvannak. Igen. Egyrészt egyik oldalon az a része, hogy hadd legyen meg az a fajta szabadságunk, hogy tényleg azt és úgy együnk, amit mi szeretnénk. Uh-huh. Viszont most én azt nem, tehát hogy meg nyilván ez nem elvárható, hogy mindig pont, meg nem is kell, mert hogy ezek a modern inzulinok megadják már ezt a szabadságot. Tehát, hogy az, hogy fixen ebben meg ebben az időpontban legyen, ez a régi humán inzulinoknak a sajátossága van, nem ezeket az időket éljük, de ettől függetlenül én azért szeretem, hogyha megvan ez a plusz információ, igen, csak így nagyjából hozzávetőlegesen, de én azért nagyon sokszor egyébként ezekben a helyzetekben meghozom azt a kompromisszumot, hogy én csak akkor adom be az inzulint, amikor tudom, hogy már ott van előttem az étel, és akkor max nem várok, mielőtt elkezdek enni, mert hogy nagyon sokszor futottam már bele ebbe. Szerencsére ezzel a Novorapiddal, ezzel az analóg modern inzulinnal ez nem, az esetek nagy részében nem szokott problémát okozni.
0: Igen, azt szerintem is tök jól meg lehet oldani egyébként, úgyhogy analóg inzulin segítség nekünk.
1: Így van, így
0: ebben
1: van.
0: Ebben a szituációban.
1: Folytassuk a szünet után, és utána még azért szedjük össze, mert hogy szerintem ebben a témában még azért van bőven.
0: Bőven.
1: Igen.

0: folytatódik az egycukor betegnaplója, és folytassuk akkor ezeknél a váratlan szituációknál, vagy fel nem készült helyzeteknél, amikor külső és egyéb tényezők befolyásolják azt, hogy éppen hogy áll a vércukorszintünk.
1: Igen, igen, igen. Ugye még visszatérve tulajdonképpen így a, amit ugye elkezdtünk, hogy mondjuk akár egy ilyen baráti összejövetelen, hogy velem azért előfordult olyan is, hogy mondjuk megkérdeztem, hogy pontosan mi van abban az adott ételben. Csak hogy azért tudod, tudjam,
2: hogy... Valami legyen, hogy...
1: Hát, hogy tudjam, hogy mennyi inzulint kell rá beadnom, igen, meg ilyenek, igen. És azért ez megtanultam már, hogy nem mindig kerül így jó fogadtatásra. Nem tudom, hogy neked volt-e ilyen tapasztalatod, hogy azért sok olyan emberrel találkoztam, aki ezt ilyen kritizálásnak érezte.
0: Igen, igen, volt velem is ilyen, hogy pont egy ilyen összejövetelnél én idegenebb voltam, és ugyanezt megkérdeztem, hogy miből készül az étel. Mert nem eszed meg, akkor rendelj egy pizzát. Jó, akkor rendelek egy pizzát.
1: Konkrétan, igen.
0: Hogy, és nem is tudom, valami pörkölt volt, vagy valami prémegyszerű étel, csak mindenféle dolgot beletettek. Tehát pont nem az volt benne, amit egy szokványos csirkepörkölt megkínál, de azért igen. Tehát, hogy nyilván azt is meg kellett kérdezem, hogy a Nokedli mennyi lisztből készült. Tehát ez egy sima kérdés volt, hogy na, hogy mivel lesz a pörkölt? És akkor mondta, hogy lesz Nokedli. Mondom, bolti esetleg, vagy mondom házi? És akkor házi is. Na, hogy nem tudod, hogy mennyi lisztet tedd bele a párod, vagy te csináltad, azért nem kell megenni a izét, a nukedlit, egyet kenyérrel vagy magába. Hát, az csak egy sima, egyszerű kérdés volt, mondom, és akkor miért kérdezed? Mert mondom, cukorbeteg vagyok, és számít, hogy mennyi inzulint adok be. Ja, hát azt te biztosan jobban tudod, mint én, és akkor jó, oké, rendben.
1: Ezek a párbeszédek is annyi ilyen van egyébként, és tényleg, tehát, hogy azért ezt mondjuk ki, nem azért kérdezzük, mert hogy bárkit kritizálni, igen, akarunk, bárkinek rosszat akarunk, nem ízlik, nem akarjuk megenni, nem tetszik, hanem azért, mert hogy számunkra ennek tényleg igenis van jelentősége, mert hogyha azért nagyjából hozzávetőlegesen tudom, akkor nem az lesz, hogy 20-as lesz a cukrom, vagy nem az lesz, hogy 2-es lesz, és akkor ahogy tök jól leírtad, kiskanállal kell minket, vagy saját magamat leginkább összeszedni ebben a helyzetben, igen.
0: Igen, tehát, hogy így nem a bizonyos főzőműsorokban vagyunk, hogy majd én kritizálni fogom a pörköltet, vagy nem, hát maximum megsózom, tehát nem az érdekel, hogy néz ki meg, hogy tálalod elém, hanem hogy tényleg, hogy mi van benne, hogy tudjam, hogy most be kell adnom a szokásos mennyiségű inzulint, vagy adjak rá kettővel többet, vagy kevesebbet, és ennyit, tehát nem, tényleg nem a Gordon Ramsay vagyok, vagy a Rácz Jenő, hogy lekritizáljam a bográsba készült pörköltet, amit 151 ére csinálsz meg ebben az évben, hanem hogy csak úgy tudjam, hogy merre induljak el. Nem mindegy tényleg. Nem mindegy. Sajnos.
1: Igen, sajnos. Egyébként nagyon, nagyon nehézé tudja tenni ez az összejöveteleket is. Erről már ugye beszélgettünk így a diabéteszesként, így a társas támogatás, barátok, emberi kapcsolatok szerepéről, nehézségeiről, de hogy mégiscsak ugye a pozitív oldalairól. Bennem azért még a mai napig van sokszor emiatt egyfajta ilyen félelem, hogy mert hogy azért az évek alatt tényleg sok ilyen helyzet összegyűlt, hogy akárhova megyek, hogy vajon ott milyen fogadtatás lesz, mert hogy nagyon-nagyon sokszor voltam olyan helyzetben, hogy idő után már inkább tényleg háttérbe helyeztem a cukorbetegségemet, hogy nem akartam erről beszélgetni, pontosan egyébként így a negatív megjegyzések, azt, hogy beleszólnak, hogy ugye kritizálnak emiatt, hogy igen, valahogy mindig úgy fordul a beszélgetés, hogy utána, hogy nekem kellemetlen. Igen. És hogy ugye én amúgy tök szívesen megosztom, meg nem szívesen, tehát, hogy nem akarom titkolni, de
0: némi empátiát azért szívesen fogadsz ebben a tekintetben.
1: Igen, igen, de hogy ugye itt azért sokat számít az, hogy tényleg milyen minőségben érkezik meg így a Hát akár így az érdeklődés, mert hogy azért igenis vannak, meg azért tapasztalok sokszor olyat, hogy valaki tényleg őszinte érdeklődéssel, nyitottsággal tud odafordulni, és az sem baj, hogyha valakit ez nem érdekel. Tehát, hogy akkor azt mondja, hogy nem akar róla beszélni, oké, nem beszélünk róla. Persze. És ez így tök oké, elfogadom, és tökre örülök, hogy ő ezt ki tudja mondani, és meghúzza ezt a határt, és hogy nem tesz kellemetlen megjegyzéseket.
0: Nekem a kedvencem mindig az szokott lenni, hogy mondjuk pont egy ilyen szituációnál, hogy kérsz viszkit. Nem, nehogy úgy egyrészt nem kívánom, másrészt meg most nem lenne jó ötlet. És akkor miért? Átmondom, egyes típusú cukorbeteg vagyok. Az kemény. Nagyon sajnálok, te szegény. És így jó, akkor odafordulok a másik emberhez, és akkor inkább vele beszélgetek másról, vagy erről, de ez a te szegény, úgy sajnálok, meg milyen rossz lehet neked. Na, ez a másik, amitől falra mászok egyébként. Hát, lehet, hogy jobb.
1: Ez ilyen túlzott sajnálkozás.
0: Igen, meg a lenézés. Én még ezt kapom. Meg ezt kaptam régen, hogy lenézés. Te cukorbeteg vagy. Te szegény. Na, tehát így ment a szájhúzás, meg az olyan kifejezéseknek a bemutatása, ami szerintem egy ilyen szituációban teljesen felesleges.
1: Igen, ez a másik, ami igazából a felszínen ilyen együttérzésnek, meg empátiának tűnik, ez a sajnálkozás, viszont egy idő után ez is annyira feszítő, és annyira kellemetlen, kényelmetlen tud lenni, mert hogy én sokszor tapasztalom azt, hogy ennek gyakran az a vége, hogy nekem kell megnyugtatnom a másik szemét, hogy jaj, ez nem is olyan gázhitel, nyugi, nincsen ebből nagy baj.
0: Tudom kezelni, megoldom, csak
1: már túl vagyok rajta, tehát megvannak már az ilyen bevált mondatok, amik ilyenkor jönnek így nagyon automatikusan, amiket én is unok saját magamtól, de ott vannak.
0: Figyelj, nekem ez úgy szokott kinézni, hogy megkérdezik, na, miben veszítetted a látásod, elmondom, ledagálom, és akkor azt is elmondom, hogy mit követtem el azért az elmúlt 5 évben, hogy pozitív alakulása legyen az életemnek, és akkor de ügyes vagy, de jó, és akkor tudom, hogy akkor itt meg vagyok, oké, minden rendben van, és nem kell tovább erőltetnem ezt a témát, és elmondom, hogy igazából meg vagyok, csak segíts elmenni a mosdóig. Úgyhogy, nekem is már megvannak az unásig ismételt szövegeim, de hát...
1: De azért ez így különösen nagy kihívás, hogy ugye neked nem csak a cukorbetegség, mert amit azért el lehet rejteni, meg nem muszáj szóba hozni, hanem azért ott van a látásvesztés is.
0: Igen, és azért még az még egy plusz 10 mondatos kitérő egyébként, úgyhogy, de mondom, már be van a begyakorolt szövegem, amit már évek óta ismétlek, úgyhogy ezzel...
1: Akkor te is tudod kategorizálni ehhez, hogy milyen reakciók érkeznek erre.
0: Hogyne. Olyan is előfordul, hogy megyünk mondjuk egy társaságba, és ott ugye csatlakoznak még emberek, akkor az adott barátom, aki ugye szervezi ezt az összejövetet, elmondja, hogy figyú, jön Geri, vak, amúgy elpoinkodhatsz vele, meg elhülyéskedhetsz, elmeséli, hogy mi történt vele. Nyilván cukorbeteg, el fog mondani mindent, de ugyanúgy beszélgess meg, ugyanúgy hülyeskedjél vele, mintha én lennék az.
1: Tehát, hogy igen, ez a legjobb.
0: Ez a legjobb egyébként, és egy legény búcsúnál volt ez, amikor ott voltunk 30-40-en, és annyira jó érzés volt, hogy kis túlzással már engem dobáltak be a medencébe, mert jó idő volt, szóval tényleg így tökre azonos szinten kezeltek engem, mert látták, hogy szeretek élni, teszek magamért, jól vagyok, el lehet velem bohóckodni. Tehát, hogy ez így jó, ez a része jó, de amikor meg mizé van még a széltől is óvnak, akkor azzal már nem, én nem tudok azonosulni.
1: Igen, egyébként igazából talán azzal van a baj, hogyha tényleg így különlegesnek vagy másnak kezelnek. Akár egyébként ez nem csak az ilyen negatív kirekesztés, mint így a negatív oldala, mint például akár a kirekesztés, de hogy akár az ilyen pozitív diszkrimináció is ugyanúgy tud kellemetlen elszigetelő lenni, ami tényleg így nagyon nehéz megélni, mert hogy ugye, és ezt tök jól megfogalmaztad, hogy kezeljenek ugyanúgy, tehát, hogy mint egy ugyanolyan embert, hogy nem kell semmi különleges bánásmód. Jó, nyilván az alapvető tisztelet, ami amúgy is mindenki számára megvan, csak hogy ez ugyanúgy egyébként cukorbetegként is, hogy már akkor magamban elkezd felmenni bennem a pumpa, de hogy nyilván ezt sosem mutatom ki, hogyha így valaki előre bocsánatot kér azért, hogy jaj, hát ebben a süteményben van egy kis cukor,
0: jaj.
1: És már ez is, tehát hogy nem, igen. Tök mindegy, megeszem, ha meg akarom, megeszem, ha nem, hadd döntsem el. Igen.
0: Bocsi, most nem készültem neked, semmi gond, megeszem a pogácsát, az is nagyon finom, köszönöm szépen. Velem nemrég volt ilyen, hogy ne haragudj, nem vettem neked süteményt. Jó, egyétek meg, akkor lesz nyugodtan, kedves egészségére mindenkinek. El vagyok én a kis bizével, nagyon finom túrós pogácsával, és tényleg így volt, hogy gyerekként ezt másként éltem meg, akkor nekem nem jutott most, mert jó, el vagyok a pogival, meg el vagyok a sós süteménnyel is egyébként, de tényleg majd hagyd döntsem el, hogy megeszem azt a kókuszgolyót, vagy nem.
1: Igen. És tényleg egyébként cukorbetegként talán ezt így lehet megfogalmazni, hogy hát szükségünk van így arra, hogy így autonóm embernek éljük meg magunkat, tehát hogy ugye a döntéseinket a sajátunkénak tudjuk érezni, hogy meglegyen ez a szabadság, meg a szabadságnak az érzete ebben a helyzetben.
0: Hogy mi döntünk,
1: tehát hogy tényleg azért nagyon sok helyzetben ez sérül, akár azáltal egyébként, hogy ugye beleszólnak, kommentelik, jobban tudják, vagy akár már egy ilyen helyzetben is, hogy ugye te nem, tehát hogy ők eldöntik, hogy te nem elted ezt meg, mert ebben van cukor, és hogy hadd döntsem el én, csak ennyi, tehát hogy anélkül, hogy bármilyen komment, megjegyzés, kritika érkezne, vagy hogy nekem kellene megnyugtatnom a másik személyt emiatt.
0: Igen.
1: Aki elkezd aggódni, vagy még ott feszült is lesz emiatt.
0: Igen, ez is nagyon furcsa, meg néha hitetlenkedve állok így az emberek előtt, hogy majd én, jó, nyugi, van 27 év rutinom, megfizettem az árát annak, hogy korábban nem figyeltem, most már figyelek, majd én megoldom tényleg, tehát hogy ne szóljon bele az, aki nem tudja ezt az egészet így kontrollálni.
1: Na persze, de, meg hogyha nem is figyelsz, akkor is ez akkor is ugyanúgy a te döntésed. Most nyilván nem az a cél, hogy erre bátorítsunk bárkit is, jó segítséget kérni, és helyesen foglalkozni dönteni ezzel, de hogy ennek ellenére azért mégiscsak ez akkor is a mi döntésünk.
0: Hát hogyne. Igen. Na de, mondjuk vegyünk egy másik eseményt. Mi legyen a következő? Egy jó esküvő?
1: Folytassuk a szünet után az esküvőben, én azt mondom.
0: Jó, legyen tánc.

0: Folytatódik az egy cukorbeteg naplója. Esküvőre megyünk cukorbetegként. Saci?
1: Eladom a mennyasszony, még 500. Ja.
2: Igen, egyébként ami nekem először ilyen tapasztalatom volt, ha jól emlékszem, akkor ilyen 14 évesen, uh-huh. hogy már akkor ez így fejtörést okozott, és nem emlékszem egyébként pontosan, hogy hogyan sikerült megoldanom, vagy hogy pontosan uh-huh. milyen vércukor szintjeim voltak, mert nem vagyok benne biztos, hogy mértem. De arra emlékszem, hogy mi nagyon sok más szituációban, hogy ez így teljes mértékben rám volt
0: bízva.
2: Uh-huh. Igen, igen, igen. Később, amikor azóta voltam, nagyobb kihívást jelentett egyébként az, hogy ugye itt nagyon sokszor azért elég lassan van felszolgálva az étel. Uh-huh. Először a leves, amire igazság szerint én azt tudnám mondani, hogy arra mondjuk én így nem is adnék be ott első körben inzulint. Uh-huh. Nem is a leves, hanem nagyon sokszor vannak ilyen
0: falatkák.
2: Uh-huh. Igen, igen. Na és arra kifejezetten nehéz készülni, uh-huh. mert hogy most, amikor legutóbb voltam, akkor erre így nem is készültem, mert uh-huh. amúgy meg nagyon megettem volna, és nyilván ettem is, uh-huh. Viszont igen, nem volt könnyű, de hogyha csak így, hogyha most ugye ezeket a falatkákat figyelmen kívül hagyjuk, én például a leveshez nem is adnék be inzulint, és utána azért megvárnám, hogy milyen ételek következnek uh-huh. utána. De hogy itt is, ahogy korábban beszéltünk, hogy kizárólag akkor, amikor már tényleg ott van előttem az étel, aztán max, nem tudom, letáncoljuk.
0: Igen, én ugyanezt követtem egyébként 20 évesen az egyik unoka bátyámnak az esküvőjén, hogy a levesre nem adtam be, és ugyanígy megvártam a másodikat, hogy mi lesz. Ugye jöttek a szokásos, magyarosabb ételek, ami egy esküvőn előfordulhatnak, ugye rántott sart, Gordon Bleu, cigánypecsenye, krumpli, brízs, ami egy ilyen tipik esküvőn előfordulhat, és akkor adtam be inzulint, megjegyzem többet, mert tudtam, hogy utána jön a desszert, amiből én külön kapok, tehát hogy cukormenteset kapok. Nyilván nem tudtam, hogy mely cukrászdából származik az a sütemény, nem tudtam azt sem, hogy milyen arányokat használtak a készítésénél, szóval ott azért mondjuk 2-3 egységgel többet adtam be. Jól tettem, de a táncolással stabilizálódott. Tehát amikor hazamentem a szüleimmel ilyen hajnal 3-kor, akkor kíváncsiságból nyilván rámértem, és valami 6 egész valamennyi volt. Erre emlékszem, mert annak nagyon-nagyon örültem. Nyilván amikor én is idősebb lettem, akkor ez alapján az eset alapján próbáltam menedzselni a dolgokat. Nyilván itt már azért ugye közbeszólt az alkohol. Szóval teljesen másképpen kellett játszadozni az inzulinnal. Előfordult, hogy jött a hipó, és az is előfordult, hogy nagyon-nagyon magas volt a vércukorszintem, és borzasztó nehéz volt ezt kezelni. Nyilván a fizikai aktivitás azért beleszólt ezekbe a dolgokba, meg a bambizás, meg az éjfélkor felszolgált káposzta, virsli és stb. Szóval ott azért már más volt a dolognak a fekvése. Megmondom őszintén, hogy én hát így 2020 óta voltam négy esküvőn, igen, mindegyik másképpen végződött. Az egyik alacsony vércukorszinttel, a másik magas vércukorszinttel, a harmadik korrekcióval, szóval minden előfordult, aminek előfordulhatott. Ez már nehezebb volt. Mindegyik egymás kihívás elé állított. Nehéz volt vele megküzdeni tényleg, de többször nem mondom el.
2: Igen, azért tényleg sok ilyen kihívásokkal teli helyzetet tud magával hozni egyébként, és akár egyébként tényleg a káposzta, az jó is, hogy említed, mert nem jutott volna eszembe, de ugyanúgy, tehát, hogy ott is hasonlóan egyébként, mint bármi egyébnél, jó, hogyha, tehát hogy ugyanúgy...
0: Készül az ember.
2: Nem, hát úgy értem egyébként, hogy nyilván azért egy főleg egy esküvőn azért egy ilyen káposzta étel azért zsíros, jó lassan fog felszívódni. Szerintem ami kihívás benne, mert nyilván beadunk hozzá annyi inzulint, amennyi kell, hát amennyit nagyjából mondjuk ott jónak gondolunk, mert hogy nyilván itt csak megbecsülni tudjuk a szénhidrát tartalmát, hogy abban szerintem úgy nem igazán van tapasztalatunk, hogyha éjfélkor vagy éjfél után eszünk, akkor az hogyan fog felszívódni, hogyan hat a vércukorszintünkre, mennyire vagyunk inzulinérzékenyek, mert hogy ebben azért sokkal, tehát hogy teljesen más, mint mondjuk napközben, mert azért napközben megszoktuk azt, hogy reggel mennyi inzulin kell, milyen hamar kezd el hatni az az inzulin, mennyit kell várni, ugyanez délben és este is azért megvan az a fajta tapasztalat hozzá, de hogy éjszaka nincsen. Ráadásul még azért ott lehet mondjuk ugyanúgy az alkohol is, ami ezt így befolyásolja, de hogy azért a káposzta inkább segíti valószínűleg ott abban a helyzetben, mint sem rontaná.
3: Az alkohol az mennyiben befolyásolja?
2: Nagyon.
0: Nagyon. Nagyon. Főleg, ha még ugye szénhidrátot...
3: Mindegy, hogy milyen verzióban? Tehát értem azt, hogy akár long drink, vagy rövid ital.
0: Hát általában esküvőn mi fordul elő? Azért ugye felesek...
3: Pálinka, hát meg a sörök hozzá.
0: Pálinka. Na, tehát igen. Én például vodka szódát iszok esküvőkön. Ugye az még úgy, ahogy megállja a helyét, hogy azzal úgy lehet kalkulálni. De rövid italt nem, talán max. Kettőt. De azért rendesen befolyásolja. Oda kell számolni azt is.
2: Igen, az alkohol ez tulajdonképpen... Ugye, hogyha most a szénhidrát tartalmát nem vesszük, akkor csökkenti a vércukorszintet. Ott bonyolódik a dolog, hogy azért több olyan alkohol van, aminek van szénhidrát tartalma. Akár egyébként mondjuk önmagában a sör, lehet ugyanúgy a bornak is magasabb szénhidrát tartalma, ami ugye hát gyorsan meg fogja emelni a vércukor szintet. Bizonyos italoknál, akár ez lehet, hallottam ilyet, bár ezt sosem tapasztaltam meg személy szerint, de azért el tudom képzelni, hogy azért sok embernél működik ez így, hogy az alkohol szénhidrát tartalma ki tudja egyenlíteni azt a vércukor csökkentő hatást, amit az alkohol, mint tényleg kémiai szer kivált. És ugye itt bonyolódik tovább egyébként ez a dolog, hogy ugye azért sokan nyilvánvalóan, de mégiscsak ugye olyan alkohol formákat, olyan alkoholtípusokat választunk, aminek nincsen szénhidrát tartalma, de mondjuk kevésbé számolunk annak a vércukor csökkentő hatásával. Ugye a pálinka is egyébként egy... ugye sokan tévesen azt gondolják, hogy a pálinka az cukor, és hogy rengeteg benne a cukor, nagyon-nagyon megemeli a vércukor szintet, viszont semmilyen szénhidrát és cukor nincsen benne, nagyon-nagyon durván le tudja vágni, nagyon igen. Durván le tudja csökkenteni a vércukor szintet, akár egyébként az nap is.
0: Másnap.
2: Viszont másnap azért nagyon-nagyon durva, főleg hogyha én többnyire egyébként, hogyha alkoholt iszok, akkor a fröccsöt szoktam választani száraz borral. Én azt tapasztalom, hogy ez megemeli a vércukorszintemet, miközben iszok, viszont másnap délelőtt nekem jelentősen kevesebb inzulin kell, vagy jelentősen többet kell ennem, mert nagyon-nagyon alacsony lesz tőle a vércukorszintem. Nekem ez a személyes tapasztalatom, de sokfélét hallottam már.
0: Nekem is egyébként hasonló a bortól. Meg mondjuk ne felejtsük el az olyan koktélokat, ami ilyen szirupos, gyümölcsleves alapú, tehát hogy így azért az is meg tudja molygatni rendesen a vércukorszintet. Ott azért már szénhidráttal számolni kell, tehát a gyümölcsleve.
2: Nem kevés, ráadásul ugye az ilyen folyékony szénhidrátok, azok nagyon-nagyon gyorsan meg tudják emelni a vércukorszintet, azok a leggyorsabbak. Szóval, hogyha valakinek alacsony a vércukorszintje, akkor ennek a kezelésére a legjobb az ezt mindig ital formájába bevinni, hogy minél igen. gyorsabban, minél hamarabb fel lehessen vinni.
3: Hát ezt szoktam én mondani a feleségemnek, hogy nekem alacsony a vércukorszintem, és nem alkoholista vagyok.
0: Na jó, ez jó. Ezt egy pólón el tudom képzelni egyébként.
3: Csináltatok magamnak egyet, és azt fogom hordani csillájét.
0: Jó, alacsony a cukrom, nem vagyok alkoholista. Jó. Igen, igen, az esküvő azért egy komoly kihívás cukorbetegek számára, szerintem ebben vitán felül megegyezhetünk, de azért mégis nagyon jó, hogyha jól érezzük magunkat egy esküvőn.
2: Meg jó ételek vannak.
0: Igen, igen, főleg én nagyon leveses vagyok. Az egyik legjobb barátomnak az esküvén 2020, még láttam, évelején volt februárban, és mi voltunk az utolsó asztalnál leültetve. És elfelejtették hozni azt a bizonyos levest, 4 tányér levest ettem meg, és akkor utána jött a többi, de az meghatározó élmény volt így az életemben, hogy 4 tányér levest ettem meg, és nem ezeket a kis bébi adagokat. Úgyhogy...
2: Ez finom lehetett, egy jó húsleves.
0: Ah, mint zöld borsó, tészta, zöldség, nagyon jó volt. Nagyon jó volt.
2: Igen, igen, igen.
0: Igen, na de állt a káposzta, igen.
2: Éjfél után.
0: Éjfél után szigorúan. Az egy jó dal, nem, Viktor? Éjfél után.
3: 4 fél után? Ja, nem.
0: 3:30 után.
3: Na jó. Na, még csak 7:30 lesz, 4 perc múlva, hogy hát van még idő.
0: Van még idő. Menjünk bulizni, Saci?
2: Menjünk. Folytassuk bulizni. A szünet után.
0: Legyen egy szünet,
3: de csak,
0: aztán.
3: De csak olyan helyre megyünk bulizni, ahol van káposzta, nem?
0: Megoldjuk. Rendelünk.

0: Folytatódik az egy cukor beteg naplója. Menjünk bulizni, Saci. Kicsit felpörögjünk.
1: Így péntek este illene, nem?
0: Júj, valami legyen. Még az edzőm nem hallgatja.
2: Mi? Legyen tánc.
0: És zárcsökkentés.
1: Milyen bulis tapasztalataid vannak?
0: Júj, melyiket meséljem el a végtelenített történetekből?
1: Hát, bármelyikkel kezdheted, legyen egy eleje, egy közepe, egy vége.
0: Oké. Okay.
1: Építsd fel.
0: Júj, házi buli. Kezdjük mondjuk egy jó házi bulival. Amikor fiatal lab cukorbeteg voltam, nem röhögt, akkor ugye elkezdtem ismerkedni az alkohol nevű dologgal, és volt olyan házi buli az egyik osztálytársamnál, hogy volt egy ilyen kis ilyen fa pult, ami mögé én beálltam, és úgy döntöttem, hogy egyet töltök valakinek, egyet meg iszok valakivel, és ennek nagyon-nagyon rossz vége lett, mert emlékszem, hogy ott nem adtam be inzulint 6 órakor, azelőtt is egyfele, és hát nagyon sok idő telt el az utolsó inzulinadás és a hosszú hatású inzulin beadása között, és ugye még az adás elején beszéltünk a humán inzulinnak, meg volt határozva, hogy meddig tart, mikor kell beadnod, stb. És hát emiatt én rosszul lettem a némi nemű alkoholfogyasztás társaságában, úgyhogy korrigálnom kellett inzulinnal ezt a dolgot. Na, ott eléggé rosszul néztem ki. Hát ott azért kérdezősködtek, hogy hívják-e a mentőt a többiek. Aztán így egy óra elteltével feltámadtam, mint a főnix a hanvaiból, és jobban lettem. Nyilván ennem kellett még valamit, mert lement a vércukor szintem ezzel párhuzamosan, úgyhogy az első tapasztalatok azok ilyenek voltak. Tehát nem biztos, hogy jól kezdtem el csinálni ezt a dolgot, de mindenképpen meg akartam mutatni, pont írtam erről valamelyik héten egy bejegyzést, meg akartam mutatni a társaságoknak, hogy hát igenis én bírom, nem lesz velem semmi baj, és majd én tudom kontrollálni ezt az egészet. Szóval akkor egy olyan flow-ba voltam, amit nem ajánlok semmilyen 17-20 év közötti cukorbetegnek, hogy kipróbáljon. Tanuljatok az én esetemből, és próbáljátok meg észre csinálni ezt az egészet. Nem jó dolog az, hogyha kontrollálatlanul inzulinadás, szénhidrátfogyasztás és megfelelő vércukorszint mérés nélkül csináljátok ezt az egészet. Ezek voltak az első tapasztalataim.
1: Igen, de igazából van annak módja, hogy ugye itt azért sokszor a probléma az, hogy ugye nincs meg ehhez sem azért a legtöbbünknek az eszköz, a tudás a kezében, mert hogy ugye nagyon sokszor annyiba le van zárva, hogy egy cukorbeteg ne igyon, meg ne egyen olyan dolgokat, amit ugye klasszikusan most nem fogok elismételni, de egy cukorbetegnek nem szabadna ennie. És ugye ez oda vezet, hogy azért a fiatalok, tehát, hogy nyilván ez része, akármennyire is nem szeretnénk, hogy része legyen, de része az, hogy a fiatalok buliznak, kipróbálják az alkoholt, hogy nem szeretnének kimaradni. Azért ez sok esetben, ugye, ezt meg is beszéltük a mai adás során már, hogy ugye ott van egyfajta másság érzés, és ez ebben különösen megjelenik. Igen. Meg ott van tényleg ez a kimaradás. Igen. Tehát, hogy így lehetne a legjobban, hogy mi ugye nem tudunk úgy részt venni a dolgokban, és azért ez valami igaz, hogy tökéletesen ugyanúgy sosem fogunk tudni részt venni, ahogy mondjuk egy nem cukorbeteg ember vesz részt ezekben a dolgokban, viszont azért nagyon, nagyon sokszor egyébként, és azt gondolom, hogyha valakinél ez minél jobban frusztrálódik ez az érzés, annál inkább részt fog venni, és azért az egy nagyon veszélyes kombináció tud lenni, miközben a megfelelő felnőtt segítséggel meg tud lenni a fiatal kezében az az eszköz, hogy tényleg ezt jól csinálja, mert van ennek megfelelő módja.
0: Igen.
1: Hogy csinálnád másképp a mai tudásoddal és a mai fejeddel?
0: Mindenképpen használnám a modern eszközöket. Szenzor. Azért az nagy segítség. Megpróbálnék olyan emberektől tapasztalatot szerezni, akik mondjuk hasonló cipőben voltak és vannak, mint én. Tehát ha most ez a Parócai Gergő ez így szeretne információt gyűjteni erről az egészről, akkor így tenni. Nyilván akkoriban ugye, hogy beszélünk erről, nem volt meg a megfelelő eszköz a kezemben, hanem egyszerűen csak le akartam vetközni a cukorbetegséget, hogy az nincs, ma este nem lesz, soha nem is volt, és nem lesz semmi bajom. Tehát valami kontrollációt, vagy kontrollt próbálnék kialakítani magamnál. Ami egyébként meg is, hogyha nagy ritkán elmegyek a barátaimmal valahova. Igen, ennyi. Igazából. Igen.
1: Én tulajdonképpen így azzal egészíteném ki, hogy nagyon fontos az, hogy milyen közegben, közösségben vagyunk benne. Igen. Tehát, hogy ugye mennyire vannak ezzel tisztában a barátaink, akikkel mondjuk elkezdünk bulizni. Én mindenképpen egyébként lenne egy-két ilyen bizalmi emberem, akiben meg tudok annyira bízni, hogy tudom azt, hogyha valami történik, és tudja, hogy mit kell tenni egy adott szituációban. Azt gondolom egyébként, hogy azért olyan szempontból nekünk is van felelősségünk, hogy egy átlag ember számára, aki szintén velünk bulizik, azért borzasztóan ijesztő tud lenni, akármi történik velünk, hogyha mondjuk tényleg magatehetetlenül fekszünk, akár mondjuk egy bizonyos szituációba, és azért ezzel lehet komoly érzelmi terhet rakni ezekre a barátainkra, akik lehet, hogy azután már nem is szívesen mennek el velünk bulizni, viszont amit még egyébként így másképp csinálnék, hogy én azért mindenképpen ennék közben. Tehát, hogy tulajdonképpen azért, hogy tehát, hogy ugyanazok az a szabályok, amiket ugye szoktak mondani nem cukorbetegeknek is, azok ránk hatványozottan is vonatkoznak, hogy igenis enni kell, be kell adni ahhoz a kajához az inzulint. Jó, amit említettél, hogy azért tényleg a szenzor ebben a helyzetben nagyon hasznos tud lenni. Akkor azért nem mindegy, hogy ugye mit és hogyan iszunk, hogy az alkoholnak milyen szénhidrát tartalma van, arra hogyan fog reagálni a vércukorszintünk. Mi történik mondjuk, hogyha lecsökken a vércukorszintünk, mit tudunk tenni egy adott szituációban. Ami még egyébként szintén fontos lehet, hogy ugye azért ígyunk elegendő vizet.
0: Igen.
1: Közben is, utána is, mert hogy főleg, hogyha egy kicsit kicsúszik a kontroll a kezünkben, és magasabb lesz a vércukorszintünk, akkor megint azért sokkal jobban kiszáradhatunk. És azért ennek lehet egyébként akár egy diabéteses ketoacidózis is a vége, hogyha nem figyelünk erre kellően.
0: Igen. Akkor lépek egyet, mondjuk jöjjenek a szórakozó egységben eltöltött perceim, valamelyike, vagy időszakom. Itt mind a kettő dolog előfordult, mind az, hogy magas volt a vércukor szinten, mind pedig az, hogy alacsony. Talán amikor egy-két olyan buli kezdődött ilyen 11 évfél tájt, akkor ugye beadtam a levemírt, és valamit ettem, amit ugye te is itt szorgalmazol, de nem volt olyan nagy szénhidrát mennyiség, tehát mit tudom én, egy pogácsát megettem. És az volt, hogy fél egy óra környékén lement a vércukor szintem, és akkor ugye rohanni kellett a pulthoz, hogy adjanak nekem kettő darab narancslevet, mert itt esek össze mindjárt, és kiskanállal kell összeszedni. És előfordult az is, hogy vizet kellett víz után innom, mert túl magas volt a vércukorszintem, és az a tánc az nem azt váltotta ki, hogy lement a vércukrom, hanem hogy még feljebb ment. Valami ott ugye történt, valószínűleg cukrosabb, magasabb szénhidrát tartalmú italokat ihattam, mint például mondjuk sör, vagy valami ott ugye történt, valószínűleg cukrosabb, magasabb szénhidrát tartalmú italokat ihattam, mint például mondjuk sör, vagy ilyen cukrosabb koktél,

0: Maradjunk annyiba, hogy inkább magasabbak voltak a vércukor szintjeim egy-egy átmulatott éjszaka után, nem pedig alacsonyabbak, az sokkal kevesebb szer fordult elő egyébként. Volt egy nagyon-nagyon jó cukorbeteg barátnőm, vele néhányszor elmentem bulizni így az évek során, mindig volt nála vércukormérőgép, ő rendszeresen mérte, én voltam az a trehány disznó, aki nem. Egyszer-kétszer megmérte nekem, mert azt mondta, hogy most megmérjük, Geri, mert nem nézel ki valami fényesen, és hát igen, előfordultam, hogy 19 meg 25 között volt a cukrom, úgyhogy azért nem nagyon kontrolláltam magam, tehát ugyanoda tudok visszajukadni, hogy a kontroll hiánya azért az jelentőség teljesen szerepet vállalt az ilyen éjszakák során.
1: Mi lehetett ennek az oka, így mit gondolsz, hogy
0: miért csináltam ezt?
1: Hát igen, hogy miért nem kontrolláltad?
0: Mert el akartam felejteni, hogy cukorbeteg vagyok, nem akartam ezzel foglalkozni. Azt hittem, hogyha nem figyelek oda, akkor ezek elfelejtődnek, meg arra az éjszakára nem leszek cukorbeteg.
1: És mi lehetett az oka, hogy el akartad felejteni?
0: Mert nem tudtam elfogadni akkor még ezt az egészet. Hosszú éveken át én nem tudtam elfogadni, és valahogy így küzdöttem az ellen, hogy a cukorbetegség ott van, hogy bulizok, jó van, ma este felejtsünk el mindent, és akkor úgyis másnap reggelre majd adok be inzulint, meg eszek valamit, meg kialszom magam, és akkor minden rendben lesz. Úgyhogy, de nyilván nem így volt. Úgyhogy szerintem így ez szerepelhetett a dolgok mögött, hogy nem akartam ezzel törődni, nem, legalább ma este ne kelljen. Úgyhogy valami ilyesmi történhetett.
1: Ja, azért erre így nehéz visszagondolni.
0: Igen. Erre nehéz egyébként, és ugye nyilván itt a baráti társaságnak a szerepe is, amit te is említettél, az nagyon-nagyon fontos. És ezt is rengeteg bejegyzésben említettem, hogy én leráztam a barátaimat ezzel a témával kapcsolatban, hogy majd én odafigyelek meg, majd én tudom. Amikor megkérdezték, hogy ihatod, ó, persze adok be több inzulint, ezt teheted, semmi gond, adok be több inzulint. Jó lesz ez így, nem lesz semmi gond, majd odafigyelek. Hát nyilván aztán azon versenyeztünk, hogy ki tud elmenni a metró megállóig, úgyhogy nincsen négy kézláb. Most nyilván nem túlzok, tehát hogy volt sajnos ilyen esetőség. És amikor ugye nem nézed a vércukorszintedet, de az elfogyasztott alkoholmennyiség és a megfelelő mennyiségű mozgás tánc után te megállsz a sarki giroszosnál és beversz kettő giroszt, vagy egy fél pizzát, akkor azért annak se szokott jó vége lenni vércukorszintügyileg.
1: Igen, igen, viszont azért annak, igen, hogy eszel, az egyébként ott egy jó dolog, csak ugye arra meg inzulint kell, igen, vagy kellett volna, igen, beadni, hogy azért ez is egy kérdés, hogy ott az mondjuk miért nem történt meg.
0: Hát mert a hülye gyerek nem vitt magával inzulint. Például. Volt ilyen is sajnos. Aztán amikor már úgy elkezdett valamelyest úgy benülni a fejem lágy, akkor mindig vittem kistáskát magammal is általában a lányok kabátjával, vagy az én kabátommal együtt így benne volt a kistáska is a kabát zsebembe, és akkor ott volt az inzulin. Vagy akivel éppen mentem, és tudtam, hogy nem mozdul el mellőlem, lány, annak odaadtam, hogy legyen nála, mert hogyha rosszul vagyok, vagy valami baj van, akkor történjen valami, és ne kelljen a ruhatárig elszaladni. Úgyhogy azért mondom, én így a széles skála minden fokán játszok ebben a tekintetben, mert azért egy ilyen két órás műsort ki tudnék tölteni azzal, hogy mit műveltem magammal így a bulizások meg a diszkózások során cukorbetegség szempontjából.
1: Ha jól értem, akkor igazából így a baráti társaságban így a lányok többet számítottak, vagy hogy így rájuk jobban tudtál támaszkodni mondjuk ezekben a helyzetekben, hogy így jobban megvolt velük a bizalom?
0: A nők felé mindig megvan a bizalmam, én valahogy mindig biztonságban éreztem magam, hogyha volt velünk lány egyébként, mert hát ugye a nők a gondoskodást képviselik, meg azért a törődést, és akkor így jobban oda tudtam nekik adni ezt az inzulint. Nyilván, hogyha valamelyik barátom többet ivott a kelletén, és elcsatangált a diszkó másik felébe, és nekem egy fél órán át keresni kellett, akkor azért az már úgy nem nézett jól ki, de volt olyan barátom, vagy cimborám, akinek oda mertem adni, mert tudtam, hogy vigyáz az inzulinra, de hogyha nem volt velünk lány, akkor 99%-ban inkább nálam volt az inzulin egyébként. Ott

0: volt a zsebemben, meg a, mondom, a előző megoldást is, hogy ott volt a ruhatárban, a kabátomban, a kabát ujjában, minden. Tehát így volt ebbe is sok minden.
1: Uh-huh. Igen, igen, igen. Igen, ez egy érdekes dolog egyébként, mert hogy nyilván azért az is számított, hogy ugye mondjuk akár ott abban a helyzetben mennyire tudtál, vagy nem tudtál odafigyelni. Uh-huh. Igen.
0: Hát vagy gyorsan cselekedni a szituációhoz. Híven olyan is volt egyébként, talán a 25. születésnapom volt, az elég komolyra sikeredett. Másnap menni kellett volna dolgozni, de ott többségeben voltak a lányok a társaságban. Hát, ő vitt haza engem, maradjunk ennyibe. Ott nagyon cefet módon néztem ki. A 950-es éjszakai legendás járatról a Szenes Iván téren a helyenpár mögött le kellett szállni, hogy egy kicsit levegőzzek. Szóval nyilván így, hogy élő adásban ezeket megosztom, azért tanulságként szolgálnak. Így utólag ilyen 10, 11, 15, meg hasonló eltelt év mennyiség után azért nem vagyok büszke, de azért osztom meg ezeket, hogy az én szituációmból tanuljanak a fiatalabbak.
1: Igen, de igazából azért jó, hogy ugye ezek megosztásra kerülnek, hogy itt azért tényleg érdemes ezekhez azért hozzátenni azt is, hogy tényleg meglegyen az az eszköz, ami neked nem volt meg eszközként, hogy ugye mit lehet és hogyan lehet jobban csinálni ezekben edukáció. A helyzetekben, hogy tényleg meglegyen az az edukációs része, mert hogy tényleg azért a fiatalokban megvan ugyanúgy ez a félelem, ott van, csak hogy ugye attól még ott van az a két egymásnak ellentmondó érzés, hogy nem akar kimaradni. Nyilván nem akar rosszul lenni, meg nem azért csinálja, hogy rosszul legyen, hanem azért, mert hogy ugyanúgy, ahogy te is,
0: élvezd az életet.
1: Próbáltad a legjobb tudásoddal akkor is ott élvezni az életet, ami miatt azt gondolom, hogy nem lehet elítélni senkit, csak hogy nyilván nekünk ez sokkal nehezebb volt akkor. És igenis kell ehhez a segítség, és azt gondolom, hogy ez jó, hogyha meg tud lenni, mert hogy meg lehet oldani. Nyilván azt nem tudom mondani, hogy teljesen ugyanúgy és ugyanolyan felszabadult és jó lesz, mint nem cukorbetegként, mert hogy ez mindig is ott lesz velünk egy ilyen kellemetlen valamiként, csomagként, nyűként, igen, de hogy attól még lehet.
0: Hát lehet, kellene is, igen, valamit így élvezni abból az életből, ami adatik, főleg ha fiatalabb az ember.
1: Mit gondolsz, mi lehet így a mai adásnak most így a vége felé közeledve így a legfontosabb üzenete? Mit fogalmaznál meg?
0: Mit fogalmaznék meg? Ha megvan a megfelelő tudásod, és oda tudsz figyelni a dolgokra, akkor lehet élvezni a vizsgától kezdve a bulinát, mindent.
1: Így van.
0: Hasznosan ki lehet jönni belőle.
1: És szabad segítséget kérni és elfogadni.
0: Nem.
1: Hogy könnyebb legyen.
0: Nem szabad félni segítséget kérni. Én nagyon megbántam azt, hogy soha nem kértem segítséget, mert akkor lehet, hogy lehetett volna valamit javítani a szituációm. Úgyhogy azt tudom tanácsolni a hallgatóknak, akik mondjuk cukorbetegek, hogy ne féljenek segítséget kérni, mert az egy jó dolog, hogy egy olyan ember átadja a tapasztalatát és a segítségét, amivel könnyebbé teheti ezeket a dolgokat, és akkor lehet, hogy tényleg jobban lehet élvezni ezeket a dolgokat.
1: Igen, igen, igen, igen. Úgyhogy. Abszolút ezzel teljes mértékben egyetértek.
0: Úgyhogy ezt ajánlom mindenkinek speciálba.
1: Én is.
0: Jó. Viktor?
2: Viktor csendben hallgatja a konklúziót.
0: Júj. Oké. Van még valami, Mára? Esetleg van
1: Én mennyi? Azt gondolom, hogy jól összefoglaltuk ezt így a végére. Igen.
0: Jó, rendben. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, és hallgattátok a mai adást. Jövő hónapban is igyekszünk izgalmas témákkal érkezni. Május 29-én pénteken érkezik az Oroszlán Szív következő adása, amelynek az egyik vendége Lévai Petra lesz. Ő az amputált gyermekek alapítványának a vezetője. Egyébként parasportoló, rengeteg fogyatékkal élő gyermeknek segített sportolói pályafutását elengedni, és segíteni nekik, hogy ki tudjanak teljesedni. Ő lesz az egyik vendégünk, valamint majd várhatjuk ismét Vajtó Richárdot, aki a fogyatékkal élő, még egyszer, tehát a FODISZ-nak a főtitkára, a Fogyatékos Diák Sport Szövetség főtitkára, úgyhogy ők lesznek majd a vendégeink, és a Ricsi hoz majd rengeteg aktualitás témát, mondjuk az évvégi diákolimpiáról, fogyi, ahogy ő hívja, fogyi diákolimpiáról és egyéb versenyekről, amik a nyáron fognak történni, úgyhogy reméljük azt az adást is hallgatni fogjátok. Saci, köszönöm a mai késő délután estét.
1: Én is köszönöm szépen, egy élmény volt, mint mindig.
0: Egy élmény volt. Már ennyit ebből a fajtából, vigyázzon mindenki magára. Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Hello!

Csasszi, tartandó frontot addig állal, meg ilyesmivel, vagy a közönség, megkérik a közönséget, hogy a közönség imitálja a női orgazmust, hogy hogy gondolják, hogy ez milyen. Esetleg addig tábortűzű gitárra kísérül a tisztelt közönséget.

0: Lábdobban nem kell, mert tudják a nélkül is.
1: És most a csajok.
0: Most figyeljetek.
1: És most a skat.
0: Álljon meg a menet. Na. Mi ez a kollektív baszás? Össze-vissza kell csinálni. Mi ez az óriási grupper szex? Ez olyan, mint a katonai eskü. Ja, ti ezt nem tudjátok, mert már fiatalok vagytok. Ki volt katona? Tegye fel a kezét. Na, azért jó van. Vannak izé becsületes ilyen zöld mundért hordott fiatal emberek is. Na, figyeljetek, azok emlékeznek. Én szerintem az egész katonaságban az volt a legjobb, mikor a katonai esküt mondtuk. Én, és akkor mindenki mondta nevét. Teljes anarchia volt. Nekem azt tetszett a legjobban benne. Semmi más nem tetszett egyébként, de úgyhogy most azt javaslom, hogy mindenki még olyan magánhangzókat is mondjon egyszerre, és teljesen a ritmustól függetlenül ne foglalkozzatok a zenészekkel. Ami így eszébe jut, ami hogyha egy igazi olyan kozmikus orgazmusa lenne, akkor legszívesebben azt kiabálná. Na, mit szóltok hozzá? És mindenki így gondolkodja, hogy hagyok időt addig, a többiek jazz játszanak, az mindig jó arra, hogy az ember mondjuk kivegye a pénzét a bankból. Most megvan mindenkinek? Akkor csönd! Na, alakul ez. Most a fiúknak már nem kell többet, mert ők ugye nem tudnak egyből, hogyha elmennek, akkor nem tudnak egyből utána még egyszer elmenni. Úgyhogy akkor most csak a lányok. Ez jobban tetszik egyébként. Na, térjünk vissza a ritmushoz. És hagyjuk ezt az orgazmus dolgot, ezen ugorjunk át. Ennyi szex bőven elég egy este, nem? Ebben az én koromban bőven. Mert akkor már a régen-régen nem történt semmi, se az a titkos dolog.

nagyon halkan.

0: Ez egy szép volt, nem? Gratulálok nektek, nagyon szép volt, tényleg, ahogy így együtt. Figyeljetek, azért nincsen Kispál koncert sztár vendég nélkül, természetesen, mivel Pécs közel van, ezért könnyű volt sztár vendéget találunk, nem tudom, észrevettétek-e, hogy az, rám is az van rám írva, hogy Rock and Roll Star Pécs. Ugye van még egy ilyenünk, hát a Kispál. Csak ő most a kígyójármez miatt nem tudott ilyen pólót húzni. De azért van még egy igazi, a legcsodálatosabb, aki létezik a Földön. Brajtigan Gábor. És milyen gyönyörű fellépő ruhát húzott ma. Ez kitől kapta, az intim tornásoktól, vagy kitől? Azoknak van ilyen.
1: Prince volt a kedvencem, a Prince.
0: De egyébként is úgy nézel ki, mint az intim tornás basszusgitáros. Az figyellek, a Sanyi. Te ilyen Sanyi hasonmás versenygyőztes vagy. Vagy lehet, hogy ő utánoz téged?
1: Lehet.
0: Bizony. Ez a magyar pop nagyon belterjes. Vagy lehet, hogy ugyanattól az anyától vannak. Az is nagyon lehetséges. Na, figyeljetek, akkor most eljátsszuk a zsákmányatot, de tudjátok miért? Vagy nem, először nem játsszuk el. Figyeljetek, először csináljuk, hogy én azt mondom, hogy eljátszok a zsákmányatot, aztán utána azt mondom, hogy mégsem, mert egy hisztis rockstar vagyok, ugye azok mindig hisztisek, és ti azt mondjátok, a kurva anyád! Jó, ezt nem mondjátok, mert ezt tényleg nem mondjátok. Na, de gondoljátok, akkor nem sértődök meg. És utána, miután itt hagytunk benneteket, mert titeket egyáltalán nem érdekel az, hogy mi itt vagyunk-e vagy nem, magatokba eléneklitek, jó? Mi ezt meghalljuk, hogy milyen elemi igény van erre, és visszajövünk és eljátsszuk, jó? Na, ezt csináljuk. Nem játsszuk mégse!

tempót fogok vezényelni.

Ne. Gábor, ez túl egyértelmű. Olyan érdekesebb tempót vezényeljél, melyik? Nem akarjátok elénekelni? Akkor felrúgjátok a koreográfiát. Veletek is nehéz nagyon. Hát nem tudom, most figyeljetek,

Jó, ennyi elég, majd a közepén úgy is lesz, és akkor egybe elénekeljük, hogy aki nem tudja a szöveget, az meg álljon hátrébb, hát most ne arra ugyatok be. Ilyen. Neked ezek, én a foglalkozók, ez nagyon ügyes dolog ez a

0: Köszönjük szépen! Bratigan Gábor, a csodálatos!
1: És engedjétek meg, hogy bemutassam a többieket is, ha már egyszer így alakult. Császári Gergő, aki tavaly is itt volt már velünk. A zenekar utolsó dobosa Mihály Kábel. A zenekar első és utolsó billentyűse Diósi Ákos, aki titokban Dezső is. A zenekar névadó, nem akarom mondani, hogy címer állata, hanem mi vagy te? Madar, címer. Igen, a zenekar kabala állata, Kispál András. Ez volt. A csodálatos. Most mi van, ez nem jó? Most te is mondhatsz valami csúnyát rám, na.
2: Megalolvasjuk.
1: Azt hittem végre azt mondja, hogy szép vagyok és okos. De hát úgyis háttérben mindig ezt mondja egyébként. Köszönjük szépen nektek, köszönjük, hogy velünk voltatok. Vigyázzatok magatokra a ma este folyamán. És természetesen érezzétek jól magatokat. Nem csak a Visingon Orfűn, hanem úgy egyébként is, amerre jártok. Sziasztok!

Köszönjük szépen, jövőre már nem fogunk ilyen mélyen meghajolni, mert most már kopaszodunk. Szevasztok, köszönjük. És hogyha megengeditek nekünk, akkor hát ugye a zsákmány alatt az egy ilyen kakuktojás volt, de azért mi mindenképpen kitaláltuk már előre, hogy mi legyen az utolsó dal. Font azért, mert ugye a zenekar két meghatározó embere muzsikál benne. Dió és Andriska. Úgyhogy most akkor jöjjön egy dal, aminek az eredeti klipjét is itt levetítjük, mert ezt szeretjük. Mert mi vagyunk rajta, meg azok a gyerekeink, akik akkor már megvoltak. Amikor ez a klip készült.

0: Többiek. Úristen, van egy dudás ember, azt nem akarjátok, hogy dudázzon? Miért ne? Hát gyere dudál, ha engedjétek már, hadd dudázzon. Köszönjük szépen, úgy látom, hogy egy ilyen levezető dudaszóló vár rátok. Szevasztok, köszönjük.
1: Gyere. Köszönjük. Ciao. Ciao. Ciao. Na.

0: rockinfo.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021 februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találunk.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: rockinfo.hu.

Köszönjük szépen! Jó estét kívánunk! Ez itt a Kispál és a Borz csendesülős zenekar. Engedjétek meg, hogy bemutassam a zenekar gyorsan, hiszen vagyunk néhányan olyanok is a színpadon, akiket esetleg nem ismertek. Diósidi Ákos, őt talán igen. Zongora, egyéb hangszerek. Szabó Attila, a vonós szekció fővonósa. Pál István Szalonna, a nagyszerű primás, és Kunos Tamás Brácsa. A zenekar új dobosa, Bóra Áron. A zenekar régi dobosa és új ütőse, Tóth Csüli Zoltán. És a zenekar örök vendégművésze, Leskovics Gábor. Köszönjük szépen! Most pedig egy olyan dalt játszunk, ami mind húsvétkor, mind karácsonykor.

van egy beszorult mondat, egy kurvára beszorult mondat bennem. Íme egy jó néhány honfitársam által osztott személyes vélemény. Senki sem megy felfele ezen a lépcsőn, úgy ahogy éppen én.

0: és el is tüntetek valami boltba. Végleg.
1: Rádió Beograd, treći program.
2: Ponoćni kauboji, jel ste još tu? Jer pravi muškarci su još uvek sa nama. I sada, u ponoć, za prave muškarce, za muškarčine, san snova, ekstra kvalitetni
3: šlapi. Rockinform.hu.
4: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
3: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt talál.
4: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
3: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

szépen élni, de máron mindenki hajót. A karmakának megyen, mint a télbizonyságot tenni, hogy közel a vég.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

0: Rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatok.
0: 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatok.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplet

Köszönjük szépen. Most pedig egy dal, amiben aztán tényleg minden jó érzésemet összegyűjtöttem, mint szövegíró, és belezsúfoltam az összes olyan klassz dolgot, amit szerintem akkor jónak gondoltam. A fröccsivástól kezdve a napsütésen.

Van egy beszorult mondat, egy kurvára beszorult mondat bennem. Íme egy jó néhány honfitársam által osztott személyes vélemény. Senki sem megy felfele ezen a lépcsőn, úgy ahogy éppen én.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: Rock

Köszönjük szépen, most pedig villanyok lekapcsolódnak, és kezdődik egy pár olyan szám, ami sötét, de az igazi. Félni nem ér.

0: szépen!
1: Most aztán iszonyú nagy fény van, aztán utána megint sötét. Most már teljesen sötét van. De a sötét néha jó arra, hogy eljátszunk ilyen szép istenes dalokat. Egyébként nyilván a három szeletre vágott Kispál életmű, ha lehet ilyet mondani, azért merült fel annak idején, mert hogyha csak egy lett volna, mondjuk egy koncert, akkor ugye mindig, akkor eljátszottuk volna a Zsákmányatot, az MS-ét, a Hússágó időt, meg ez, az összes ilyen. És akkor az ilyen jó számok, mint például ez, ezeket nem játszottuk volna el. Kicsit diszonáns, de azért szép is. Ráadásul ez egy ilyen istenes darab lesz, majd ördögös is, de ez most egy ilyen isten.

Köszönjük, hogy... Tudjátok mit. A következő dal is egy hát ilyen viszonylag ritkán játszott, mondjuk úgy, hogy szinte ismeretlen dalunk. Persze szerepel egy lemezen, a Turisták bárhol című. Ahol úgy 2003-ban már akkor is arab terroristának öltöztünk, de hát ez már régen volt. Na, minden esetre én jó szívvel emlékszem arra a fiatal emberre, akiről ez a dal szól. Mondjuk magamról én írtam, talán lehettem 13.

Hát ugye mondtam, istenes szám volt, akkor most jön az ördögös. Amit hallottok most az elején, ez itt az annak idején, amikor írtuk ezt a dalt, egyébként egy ilyen Cseh Tamással közös estre készültünk akkor, és egy Cseh Tamás dalnak a feldolgozása lett volna, ez aztán lett belőle egy önálló dal, de ez itt, amit most először bejátszásként hallottok, ez akkori első hangfelvétel ennek a dolognak. Csak azért, hogy abból induljunk el.

ám ekkor váratlanul feljön a nap, és kezdetét veszi egy új, amely még csodálatosabb lesz, mint az előző.

0: Hát igen, ez a kicsit hat mindig egy óriási sláger volt. Egészségetekre!
1: Egészségetekre!
0: Most pedig Diósi D. Ákos elővezeti, hogy milyen egy technikai, könnyű technikai tus. Azt hiszem.

Dispara, András. Egészségére. Kérem szépen, most pedig egy dal, amellyel már-már Paulo Coelho-i magasságokba süllyedtem egészen fiatalon. Mutatom, rengeteg szép bölcsesség van benne.

köszi, köszi, köszi! Köszönjük szépen! Bírjátok még, minden jó? Szóljatok, ha unjátok magatokat, akkor kicsit kereplőzök. Figyeljetek, a következő számnál például iszonyú önkritikát gyakoroltunk, azt mondtuk, hogy ezt szeretjük, ezt számod olyan kis aranyos, vagy minden, de azért kétszer meg is lőtődik benne a szöveg, akkor inkább csak ugye felét játsszuk el. Na mit szóltok? Mondjuk innen, hogy Kispi, kész vagy? Várjál, hogy van? Ez az, figyeljetek. Szöveggel akarjátok az elejét, vagy szöveg nélkül? Úgyis a közepéről kezdjük, úgyhogy mindegy. Majd egyik nap azt találom ki, hogy másnap százolnak. Várjál, így van valahogy? Megvan, megvan, én nekem megvan. Figyelj, egy, két, három, egy. Majd egyik nap azt találom ki, hogy másnap százon én nyerek, és nőgyek vesznek körül, de nem szeretek egyet sem, tehát párszor győzök, de már csak megszokásból. Aztán egy másik nap tovább futok. Tiszta erőből, ahogy csak tudok. Amíg csak fel nem bukok. Lélegez, mondják a doktorok, de én akkor már tényleg...

Most pedig egy olyan dal következik, amiről a Kispi azt mesélte nekem, hogy a rajztanár bácsi, a szegény kislányával elemeztette ezt, vagy mi volt, Kispi? Ja igen, rajzfeladatnak adta föl, azt mondja, hogy mi jut eszébe a csigáról.

0: Köszönjük szépen!
1: Köszönjük szépen, most pedig egy olyan dalt játszanánk el nektek, aminek a zenekar annak idején köszönhetett egy nagyon szép, tartalmas kirándulást Magyarország egyik legszebb táján, és egyben újra és újra kísérletet tennénk e dal kapcsán a Magyar Nemzettest egyesítésére. Bár most a futballisták egy kicsit belehúztak, de hát azért mi sem maradhatunk le. Ez annyira óriási kísérlet, hogy a refrén az ráadásul nemzetközi nyelven van, hogy tudjuk együtt énekelni.

Ja, az az Ábel meglepetése, hogy ezzel dobba kezdi. Ez a sámán dobolás, vagy ez mi? Ja, hogy a... Nagyon jó.

0: És a nagy globális kitekintés után, melyel talán újra egyesült a magyar nemzettest, most következik egy erősen individualista darab, mely arról szól, amikor egy fiú ágyában alszik, amelyik nem az övé. Már hogy a fiú sem, meg az ágy se. Látszólag homoerotikus darab, de egyébként igen.
1: Nem mondhatok semmit, a léthazugságban élek, s a képhetekben nyomnám, kicsit meghalnátok, semmi komoly hangos Béla, ez köszön, de tényleg.